0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM. Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

0: szerint.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: long time.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, я настолько.
1: И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodim FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: 8 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 30-án, a hónap utolsó napján. A mikrofonnál Kis Viktória és Ріпаші Естер.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 30 вересня, останній день місяця. З вами Ріпаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb utcákban bővítik a vízellátó hálózatot Beregszázban. A munkálatok a Báthy Anna, a Muzsai és a Linner Bertalan utcákban zajlanak. Az első munkafolyamatok már megkezdődtek a Báthy Anna utcában. A projekt keretében összesen 671 méter hosszú vízvezetéket építenek ki, amelynek elkészültével várhatóan 148 fogyasztó csatlakozhat a központi vízellátáshoz. A kivitelezőnek a szerződés értelmében október 31-ig kell befejeznie a munkálatokat. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistér полгармештере.
4: У Берегові розширюють мережу водопостачання на нових вулицях. Роботи проводяться на вулиці Анни Баті, Мужайській та Берталона Лінера. Перші етапи робіт уже розпочалися на вулиці Анни Баті. У межах проєкту планують прокласти загалом 671 метр водопроводу. Після завершення робіт до централізованого водопостачання зможуть підключитися орієнтовно 148 споживачів. Згідно з договором, підрядник має завершити роботи до 31 жовтня. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
3: A Beregszászi és a Munkácsi járásban is folytatódnak a helyi utak javítási munkálatai. A Beregszászi járásban Alsóveresmarton új aszfaltbeton réteget alakítanak ki. Az előkészített útszakaszon már dolgozik az aszfaltterítőgép. Ezzel párhuzamosan a Munkácsi járásban a Mezőterebes gát közötti úton speciális munkagépekkel felmarják a régi elhasználódott útburkolatot és előkészítik az úttestet a további javításra. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek fokozottan figyelmesek azokon az útszakaszokon, ahol útépítőgépek dolgoznak, és tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közutak szolgálata.
4: На Берегівщині та Мукачівщині тривають роботи з ремонту місцевих автомобільних доріг, зокрема у Малій Копані на Берегівщині. Влаштовують новий шар асфальтобетону. На підготовленій ділянці вже працює асфальтоукладач. Водночас на Мукачівщині на автошляху Страбичово-Гать спеціальна техніка розпушує зношене покриття та готує дорожнє полотно до подальшого ремонту. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює дорожня техніка, та дотримуватися тимчасової організації руху, інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: Ukrajna az idei fűtési szezont felkészültebben várja, mint az előző telet. Ennek ellenére a tél várhatóan nehéz lesz az orosz támadások fokozódása miatt, jelentette ki Szerhéj Korecki ukrán miniszterelnök. A kormányfő szerint az elmúlt évben növelték az energiatermelő kapacitásokat, több kritikus fontosságú létesítményt láttak el tartalék áramforrással, emellett megerősítették az energetikai és más kritikus infrastruktúra védelmét. Növelték a tartalékberendezések és alkatrészek készleteit, valamint a javítócsapatok és a szükséges technika számát is. Korecki ugyanakkor elismerte, hogy a télre tervezett valamennyi intézkedést nem sikerült teljes egészében megvalósítani. Mint fogalmazott, a tervek rendkívül ambiciózusak voltak, és bár maradtak elmaradások, a katonai közigazgatások, a települések és városok vezetői, az állami vállalatok és a minisztériumok jelentős munkát végeztek, tudatta a Slovoj Gyilo.
4: Україна краще підготувалася до майбутнього опалювального сезону, ніж до попереднього, однак зима все одно буде складною через посилення російських атак. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, протягом року Україна збільшила генерувальні потужності та забезпечила більше критично важливих об'єктів резервним живленням. Також було посилено захист енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Корецький зазначив, що під час підготовки до зими не вдалося повністю виконати всі заплановані заходи. Разом з цим глава уряду зазначив, що попри наявні відставання, військові адміністрації, голови громади міст, державні компанії та міністерства виконали великий пласт роботи. Повідомляється на сайті slovoidila.ua.
3: Lemondott tisztségéről Alekszandr Vučić szerb elnök. A politikus a lemondását követően részt kíván venni az október 25-ére kiírt, előrehozott parlamenti választáson, és a miniszterelnöki posztért indulna. Erről a Nemzethez intézett beszédében számolt be. Az elnöki feladatokat ideiglenesen Anna Brnabic, a szerb parlament leköszönő elnöke látja el. Az új államfőt legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított 90 napon belül meg kell választani. Vučić 2017 májusában lett Szerbia elnöke, majd 2022-ben újra választották. A szerb alkotmány értelmében ugyanaz a személy legfeljebb két elnöki ciklust tölthet be, így Vučić harmadszor már nem indulhat az államfői tisztségért. Az október 25-i előrehozott parlamenti választást követően külön elnökválasztást is tartanak Szerbiában, közölte a Suspilna média.
4: Президент Сербії Олександр Вучич подав у відставку. Він має намір брати участь у виборчій кампанії і поборотися за місце прем'єр-міністра. Про це він сказав у зверненні до нації. Виконувачкою обов'язків президента Сербії стала голова національної скупщини, тобто парламенту, Анна Барнабич. Вибори нового президента мають відбутися не пізніше, ніж за 90 днів з дня оголошення відставки. Вучич став президентом Сербії 31 травня 2017 року та був переобраний у квітні 2022 року. Згідно з Конституцією Сербії одна і та сама людина не може обіймати посаду глави держави більше двох термінів. Дострокові вибори до парламенту Сербії заплановані на 25 жовтня, пише Суспільне медіа.
3: A Nagyberegi Református Líceum 7. B-osztályának diákjai tettek látogatást tegnap a Pulzus Rádió szerkesztőségében. A tanulók egy a reformáció ünnepéhez kapcsolódó iskolai előadásra készülnek, ezért úgy döntöttek, hogy a fellépés előtt közelebbről is megismerkednek a Kárpátaljai Református Egyház működésével és intézményeivel. Beregszászi programjuk során többek között ellátogattak a püspöki hivatalba, az egyház levéltárába és a múzeumába, valamint a diakóniai osztályra is. A nap végén rádiónk stúdiójába is benéztek, ahol a rádió kulisszatitkaiba is betekintést nyerhettek. A következőkben Túri László történelemtanárt, diakónust hallhatják.
5: Igazából onnan jött az ötlet, hogy a hónap végén szeretnénk a 7. osztályosokkal a reformáció ünnepére egy előadást tartani, egy szerepet bemutatni az iskola diákjainak és tanárainak, és úgy gondoltuk, hogy ezt megelőzően egy picit megpróbáljuk közelebb hozni a református egyházunkat. Úgyhogy az első állomásunkként ellátogattunk a püspöki hivatalba, ott a püspöki hivatal munkatársa bemutatta nekünk azt, hogy hogyan működik a református egyház. Ezt követően a református egyház levéltárába és múzeumába látogattunk el, majd pedig tovább mentünk a Kárpátaljai Református Egyház diakónia osztályára, majd pedig itt a városba tettünk egy rövid sétát, és végül megérkeztünk ide a Pulzus Rádióba, ahol nagyon jó volt hallani azokat a kulisszatitkokat, amelyeket itt a rádió valóban nap mint nap meg kell, hogy harcoljon, és nagyon keményen meg kell, hogy dolgozzon érte, hogy mi az éteren keresztül hallhassuk az információkat, a szórakoztató adásokat, és minden olyan dolgot, ami valóban egy rádió életéhez hozzátartozik. Úgyhogy én szerintem feltöltődve fogunk haza érkezni, és nagyon remélem, hogy a diákoknak is ez egy nagy élmény marad.
4: Учні 7-го Б-класу Великобереського реформатського ліцею вчора завітали до редакції Радіо Пульс. Школярі готуються до шкільної вистави, присвяченої святу реформації, тому вирішили перед виступом ближче ознайомитися з діяльністю та установами Закарпатської реформатської церкви. Під час перебування у Берегові вони відвідали єпископське управління, архіви, музеї церкви, а також відділ деяконії. Наприкінці дня завітали до студії Радіо Пульс, де змогли дізнатися більше про особливості роботи радіо. Далі ви чуєте слова вчителя історії діякона Ласло Турі.
5: Igazából onnan jött az ötlet, hogy a hónap végén.
4: Ідея виникла через те, що наприкінці місяця ми хочемо разом із семикласниками провести виставу до свята реформації, представити сценку для учнів та вчителів школи. І ми подумали, що перед цим варто трохи ближче познайомитися із нашою реформатською церквою. Тож першою нашою зупинкою було єпископське управління. Там працівник єпископського управління

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

emlékeinkben, gondolatainkban és bennünk is megjelenik ennek a közösségnek oly sok gyógyító és nagy ajándék mi volta. Köszönjük neked életünket, amelyet megőriztél és megtartottál. Sokszor arra gondolunk, hogy biztos azért, hogy a magunk dolgait elrendezzük, de tőled is kapunk feladatot. Szeretnénk ma imádkozni azért, Urunk, hogy valamennyiünk életében eljusson a szívünkig, a tudatunkig a te megmentésed és a te kegyelmednek mélyebb célja és nagyobb elhívása van, mint azt elsőre gondoljuk. Az Úr Jézus Krisztusért vigasztalj minket a te igéddel, bátoríts, incs és fedj. Amen. Kedves testvérek, János levelének, első levelének az első részéből az első 4 verset olvasom, az igét is annak magyarázatát helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit a kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és hirdetjük nektek is az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ezért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Eddig Istenünk írott igéje. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket itt az Úrházában, és ebből a 4 igeversből azt gondolom nagyon sok minden felsejlik a mi életünkben. Először is, ha nem más, csak az Atya és a Jézus között ott lévő nagy lelki munkának az emlékezete, amit az evangéliumból megismertünk, nagyon nagy vigasztalást és nagyon nagy reménységet tud a mindennapokban kelteni. Elég ezt csak olvasni, elég ebbe csak belegondolni, és az ember egy, értsük ezt nagyon jól, de egy tiszta pillanatába, amikor ebben megérkezik, az egy óriási nagy ajándék. Ezek a levelek, amelyek az új szövetséget jelentik, olyan irodalminak, olyan egyház szervezetinek tűnnek, de ha lehántjuk az előfeltételezéseinket magunkról, akkor kiderül, hogy ezek a mindennapi élethez kapcsolódó szövegek, az ottani mindennapi élethez kapcsolódó szövegek. És ilyen formán, kedves testvérek, mindig minden egyes sornak van valamilyen olyan odaértett köztudása, amiből valamennyit elveszítettünk, és nincsen mind a fejünkbe, de ezek mindig hétköznapi élethelyzetekre reagálnak. És az egyik ilyen dolog, ami ebben a levélben is ott van, mert egy nagyon nagy kérdés az új szövetség kapcsán, hogy ki az, aki Jézus Krisztusról taníthat dolgokat? Ki az, aki elmondhatja azt, hogy Jézus Krisztus kapcsán neki vannak megjegyzései, meglátásai? Ez mindig nem ide passzol és nem túl elegáns kifejezés, de mégis értjük, Jézus Krisztus kapcsán neki vannak mondani valói. Sokan vannak a sorba, egyre többen. A korai egyház történelem során egészen hosszú a sor, akik bejelentkeznek, hogy hoppá, nálam egy evangélium, nálam egy titkos történet, nálam valami olyasmi lelhető fel, ami Jézushoz kötődik, és nagyon hamar rendet kell tenni. A rend megtétele, azok a zsinatok, azok a nagy közösségi események, ahol az egyház akkori képviselői megállnak mind a felett, amit ez a hatalmas nagy információ áradat jelent, ez egy nagyon-nagyon megrendítő valami, mert az Isten igéje körül a sátánnak, az embernek, ne vitassuk el egyik szereplőtől se, a tudatos akaratot, mindig is ott van a vágya, hogy valamilyen módon lecsípjen az Isten dicsőségéből. De az Isten dicsősége az pedig nem egy olyan valami, ami megosztható lenne, és elvehető lenne belőle bármi, és tudnánk vele élni. Éppen ezért rendet kellett tenni, mindabban már az első lépésektől kezdve is, rendet kellett tenni mindabban,

0: ami a korai egyház életében ott van. Tévtanítások megjelennek. Rengeteg ember ebbe bele is bonyolódik. Vannak, akik hangsúlyozzák azt, hogy a zsidó életmód, a zsidó törvények elhagyása az egy rettenetes félrevezető irány. Aki ebbe beleáll, aki a körülmetélkedést elhagyja, aki a törvények betartásától tartózkodik, az soha semmilyen körülmények között nem ismerheti meg Jézust. Húsba vágó kérdések. Mert egyébként Istennek a választott népe, amely generációról generációra, évszázados, de hadd mondjam ki, hogy még erőteljesebben értsük, évezredes távlatban az Úr jelenlétében kellene, hogy legyen, és újra vissza kell térjen ide. Nagyon nehezen tudja megemészteni, hogy ez volt a messiás. Milyen messiást lehet megölni? Milyen messiásnak vannak olyan tanítványai, akiket igazából semmibe lehet nézni, mert nem előkelő sorból valók, nem nagy tudású emberek, nem kifejezetten különleges valakik, hanem a hétköznapi életnek, a hétköznapi, mondjuk ki, szürke tömegnek a képviselői. És mégis azok a szavak, azok a mondatok, az a jelenlét, amit Jézus Krisztus meghoz, a csecsemő állapotában megérkezéstől kezdve egészen a kereszt utolsó leheletéig és majd a feltámadás dicsőséges és csodálatos pillanataiban megkerülhetetlenek. Amikor arról beszél az ige, hogy ezt mi láttuk, mármint akik írták ezt az ige szakaszt, aki írja, meg maguk az apostolok, a saját szemünkkel megfigyeltük, kezünkkel megtapintottuk, ezt hirdetjük. Korabeli viszonyoknak megfelelően mind az írott és mind a szóbeli hagyománynak mások voltak a szabályai. Mostanra eléggé sok információ vesz bennünket körbe, és még egy beszélgetést se tudunk felidézni nagyon sokszor, hogy hogy zajlott pontosan. Szót váltunk, megbeszélünk valamit, tovább megyünk, és nem jut eszünkbe, mit beszéltünk meg. Lehet, hogy ez egy egyéni történet, és ebben csak én vagyok így, de időpontok, megbeszélések, feladatok, csupa-csupa sorolhatnám végig hány és hány fontos dolog, amik felett ugye elsiklunk. Na most régebben, pláne az új szövetségi szakaszok korszakában, de még az Ószövetségben is létezett egy olyas valami, ami még az elmúlt időszakoknak is része volt, ez pedig a szájhagyomány. A szájhagyományban nem lehetett azt megtenni, hogy az ember, amikor újra mondja, amit hallott, elront benne valamit, mert mindenki ismerte a történetet. És mikor mindenki ismeri a történetet, amikor mindenki része annak a dolognak, akkor kijavítják egymást. És az Isten igéje írott formában, szájhagyomány módján rengetegféleképpen tovább adódik, rengetegféleképpen megőrződik, és ebben nem hiába nagyon sokan bele akarnak kavarni, és nagyon sokan igényelnének belőle részt maguknak. És e fölött az apostoli tekintély, e fölött az a Jézus Krisztus tanúságában ott álló élet lesz az őr, aki azt mondja, hogy én, amit mondok, én, amit láttam, én, amit megtapasztaltam, elmondom. És ami a legérdekesebb, hogy az új szövetségnek ezek a megtapasztalásai annyira egybefüggőek, pedig nem volt internet, hogy mindenki egyeztessen mindenkivel. Nem volt gyors kommunikáció, vagy még közlekedésben se nevezhettük azt az időszakot éppen gyorsnak, mert minden út napokig tart. És ennek ellenére, hogy ilyen elszigeteltségben történik, rengeteg isteni jelenés, rengeteg isteni csoda. Jézus Krisztus feltámadása után hihetetlen emberi megtapasztalások vannak. Péternek a lelke meggyógyul, és sorolhatnánk még, hogy hány és hány dolgot tudunk mondani. De mindezekben ott van egy olyan harmónia, amelyeken keresztül az ember a saját üdvösségére nézve kap útmutatást és információt. A saját szolgálatunkra nézve kapunk útmutatást és információt. És amikor ilyen szenzációs részletek, csodálatosnak tűnő leírások jelennek meg, amik igazából sehová nem vezetik az embert, amik igazából semmivel nem viszik közelebb az embert az üdvösség megismeréséhez, Jézus Krisztus mélyebben való megértéséhez. Ez volt az a szűrő, amin keresztül nagyon sok tévtanító megjelenik. És amikor a tévtanítókat látjuk magunk előtt az Új Szövetségben, az nem csak egy olyas valami, mint amit talán a mostani fejünkkel azonosítanánk, hogy na hát ez is egy irányzat. Ugyanis ott az elején ezek az elferdülések, ezek a hihetetlen nagy csúsztatások, ezek a hazugságok maguk a halálnak a cseppei. Tudjuk azt, hogy vannak mérgek, amikből egy felfoghatatlanul kicsi mennyiség is elég ahhoz, hogy óriási tömegek váljanak mérgezővé. Például a ceruza elemből a legkisebb, ha a földbe kerül, és oda van elásva, akkor az egyetlen egy picike kis tárgy, amire hát nincsen mit nézni. Nincs olyan közöttünk, akinek a kezében ne tűnne egy játékszernek. 10 000 liter vizet képes ihatatlanná szennyezővé tenni a benne lévő dolgok miatt. Egy hazugság, amit az ember nagyon sokszor a hóna alatt dédelget, amit saját magunknak is szeretünk legyártani, és ebbe élünk, ilyen hatással tud lenni a gondolkozásunkra, a közösségünkre, mindnyájunkra. Ezért hív ki bennünket újra és újra az Isten igéje Jézus Krisztus jelenlétébe, a fényre. A bűnvallásnak még olyan értelmét is megtaláljuk, pláne a tegnapi Jakab levélben, ahol olvasjuk, hogy közösségben történjen a bűnvallás. Mikor, ha erre gondolunk, az automatikus reflex, ami az emberbe bekapcsolhat, hol merném én megvallani a bűnöm a másik mellett? Hát ez a minden visszaélésnek az alapja, minden emberi gyengeségnek a feltárása. Az Isten igéje meg egészen ebbe az irányba vezet bennünket, hogy legyen az Isten fölöttünk, legyen az ő törvénye az útmutatás, és legyen Jézus Krisztus a megoldás. A megoldás arra nézve, hogy ebben a földi életben a legkisebb hazugság is tönkre tud bennünket tenni. És bár ez egy ellentmondás, mert úgy éljük az életünket, hogy ezeket a kompromisszumokat megkötjük, mert úgy érezzük, hogy így a jó. Úgy érezzük, hogy ettől kerek a világ. Így lehet tovább lépni. De bűnbánat nélkül ez az egész képes bennünket elemészteni. És amikor Jézus tanúi kiállnak egy már megalakult gyülekezet elé, vagy egy olyan közösségben próbálják hirdetni az igét, ahol még nincsen közösségi szervezés, még nincsen gyülekezeti mozgolódás, még azokat a dolgokat nem látjuk, amit az Új Szövetség leveleiben mutatnak, akkor ezek a tanúk a feltámadottról beszélnek. Arról a feltámadottról, akiről még a pogány római százados is vallást tesz ott a nagypénteki eseményeknek a forgatagában, hogy ez valóban Isten fia volt. Testben ember, de teljességében Isten is. A kettő együtt él ez a valóság, ez a kettő dolog egyszerre létezik, és mégis érthető, felfogható üzenetekben kommunikál számunkra. Az egyik ilyen legmegdöbbentőbb üzenet, hogy amit láttunk és hallottunk, azt hirdethetjük. Kedves testvéreim, könnyű nekünk az apostolok tanúságáról beszélni, mert ők láttak, ők hallottak, ők tapasztaltak, na hát nekik íródott ez az egész, mi meg csak gyönyörködve olvassuk el ezt a néhány bátorító mondatot, mert jót tesz az ember lelkének. De ennél többre hív meg minket az ige. Mert A dicsőítésben és a magasztalásban az ember lelkén nagyon sokszor átszalad, hogy hány és hány dologban cselekedett az Úr. Cselekedett az Úr én velem. Vagy cselekedett az Úr másokkal is. És bizony, akinek ilyen gondolatai támadnak, bizony, akinek ilyen emlékei vannak, mi tanúi vagyunk az Isten szabadításának. Tanúk vagyunk. És bár együtt érezzük annak a félelemnek nagyon sokszor minden egyes rezdülését, hogy fognak-e vajon nekünk hinni, akarják-e tőlünk vajon ezt hallani. Ez az egyik legnagyobb félelem, amivel egy bizonyságtétel előtt, vagy egy ige hirdetés előtt az embernek szembe kell néznie. De ezek a tanúságtételek, vagy kicsit a mi nyelvünkön mondva, ezek a bizonyságtételek az Istennek az eszközei. És mi, akik láttunk, akik hallottunk, akár itt vagyunk a templomban, akár távolról kapcsolódunk be a rádióból, teljesen mindegy, honnan ér bennünket ez az üzenet, ha mi megtapasztalói vagyunk az Isten szabadításának és kegyelmének, akkor igenis óriási lehetőség valamennyünk életében. Óriási küldetés valamennyünk életében. Erről is beszélni. És miért? Mert kitől hallanának róla, ha nem Jézus Krisztus tanúitól? Rengeteget beszélnek olyan emberek az Istenről, akik az ő szabadítását nem élték meg, nem voltak ott, nem látták tudatosan, hogy az Úr tud cselekedni, tud imát meghallgatni, tud őrt állni az életünk felett, tud bennünket megtartani a legnagyobb mélységben is, és örömünket teljessé tudja változtatni akkor, mikor ezer és egy dolog miatt hullhatna a könnyünk. Rengeteget beszélnek Istenről. Utanútfélen, a közösségi médiáról már szinte megkerülhetetlen, ott egyik videó másik után jön fel, amiből elmondják, hogy a vallások így, az Isten hit úgy, azok ezt hisznek, azok amazt hisznek, és pont. Rengetegen mondanak, amit csak gondolnak. Közkézen forog nagyon sok tévtanítás. És a tévtanításokból előbb-utóbb, amikor azok szárba szöknek, hamis istenképek fakadnak. És keresik a hamis istenképek alapján a megváltást az emberek. Keresik a hamis Jézus Krisztus leírások alapján az atyát, a mennyek országát, az üdvösséget, a megbékélést, a bűnbocsánatot, és nincs. Nagyon nagy dilemma, hogy hallgassunk-e, vagy mondjuk, de engem ebben a dilemmában mindig felold az, amit Jézus a Jeruzsálembe való bevonuláskor említ meg. Mennek a törvénytudói, a vezetők, az írástudók, a farizeusok, hogy csitisd a tömeget, mert nagyon nagy baj lesz. Nem kell ez a sok hozsánna, meg nagyon-nagyon-nagyon el fog itt szabadulni a pokol. És Jézusnak ott van az a mondata, amiben olyan erő lakozik, amit még több ezer év múlva is olvasva is az ember tényleg elsodródik ezzel az isteni erővel. Ha ők elhallgatnak, majd a kövek fogják mondani. Minket megőrzött valamiért az Isten itt Kárpátalján, de a világ számos pontján megőrzött bennünket az Isten. Ti is testvérek, akik távolról hallottok, titeket is ott a magatok helyén megőrzött az Isten. És egy-egy rosszabb napon még azt a kérdést is felszoktuk tenni, hogy de miért? De miért őriztél meg, Uram? lehet, hogy János levele válaszol rá, az első levél, első 4 verse, hogy tanúim legyetek. Ez ennyire fontos? Ez ennyire lényeges, hogy az Isten ennyi mindent megtesz, ennyi emberi életbe szerető, kísérő, oltalmazó figyelemmel jelen van megváltását, munkája is. Ez ennyire fontos? Jézus Krisztusnak minden egyes tette erről beszél. Hogy az Úr nem lehetőségeket latolgatja, nem az árát nézi, hanem elmegy. Elmegy odáig, hogy bennünket meg lehessen váltani, hogy bennünket meg lehessen szabadítani. És ezután nem az arcába mutatja a világnak egy nagyon erős jelzés, hogy látod, mi világ, meg vagy váltva, hanem ebbe a kegyelembe, ebbe a szabadulásba meghív, mintha egy mennyegző lenne. Mintha egy nekünk elkészített alkalom lenne. Az idők gonoszak, és nem mindig van belátásunk arra nézve, hogy ez a kegyelemnek az órája, a kegyelemnek a pillanata. Hát bízunk benne, és reménykedjünk, hogy sokunk életében, én azt szeretném inkább kimondani, és erre vágyok legjobban, hogy mindnyájunk életében eljöjjön az, hogy ez a kegyelemnek az órája. Amikor én tanúként, az Isten szabadítását megélőként, megváltott gyermekként, bűneimet letéve, hirdetem tovább azt, ami rám van bízva. Hirdetem, hogy Jézus Krisztusban van örök élet, hogy Jézus Krisztusban van folytatás. Kívánom a kedves testvéreknek, hogy ezekben a megkönnyebbülésekben, ezekben az igákban, ezekben a szolgálatokban találjuk meg a magunk helyét, és legyünk Istennek áldott eszközei. Amen. Mindenható Istenünk, teremtő édesatyánk, köszönjük neked, hogy újra és újra megmutatott számunkra azt, hogy a mi földi itt létünknek azon túl, hogy szeressük, akiket ránk bíztál, azon túl, hogy becsülettel helytálljunk a feladatunkban és a küldetésünkben, mindig vannak mélyebb rétegei is. Így köszönjük meg, hogy a saját életünkkel is hirdethetjük, a saját szavainkkal is hirdethetjük, hogy ennek a világnak van egy megváltója, és ez a megváltó, értünk, cselekszik mind a mai napig. Így kérjük el a bizonyságtevésnek minden pillanatát, így kérjük el a közösségünknek a lelki megújulását, és így imádkozunk, Urunk, valamennyiünk életében azért, hogy tudjunk az ének szavaival jobban tiéd lenni, Urunk. Szeretnénk eléd hozni testvéreinket, akik között van olyan, aki egy fiatal nőtestvér, és éppen most találtak nála daganatot. Imádkozunk az ő gyógyulásáért, valamint ugyanebben a családban egy férfi testvérünkért, aki kórházban van. Jobbulásáért, és azért, hogy mindabban a nehézségben és próbatételben a te akaratodat meg tudja érteni és meg tudja találni. Imádkozunk egy idős nőtestvérünkért, aki műtétre vár comjaktörés miatt, az ő családjáért és az ő gyógyulásáért, és a te akaratodban való megnyugvásáért. Továbbá eléd szeretnénk hozni egy idős nőtestvérünket, aki diagnózisra vár, és mindeközben a várakozás kétségbe ejti és felemészti. Lelki erőt, megmaradást csak tőled kapunk, Urunk. Eléd hozunk egy idős nőtestvérünket, aki műtét után lábadozik. Kérünk, hogy te tégy csodát, hadd tudjon ő is benned vigasztalásra találni. Te látod, Urunk, hogy milyen rettenetes fájdalmak terhelik, de látod azt is, hogy hitével és egész életével beléd próbál kapaszkodni. Hadd legyünk mi most a továbbiakban is ima háttere ezen testvéreknek, és mindazoknak is, akik ismeretlenül ott vannak lelki szemeink előtt, terheket hordoznak, betegségeket és nyomorúságokat saját életükben. Úr Jézus Krisztus, te légy a mi pásztorunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Маргитич Януш, реформатушний лекіпастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92.1 FM.

0: William Morton első alkalommal próbálja ki egy betegen az étert, méghozzá egy fogászati beavatkozásnál, és gyakorlatilag az orvostudomány történetében az érzéstelenítés, mint olyan, hivatalosan gyógyszerekkel most kezdődik el. Hát igen, rossz hírem van, akit azelőtt műtöttek, hát kicsit más technológiát használtak.
1: Az autentikus fájdalomcsillapítás, hogy erre harapj rá.
0: Igen, abszolút. Ja, tehát, hát vagy van másik módja, amivel az idegrendszert, hogy is mondjam, egy kicsit el tudod bódítani, de az, amit orvostudománynak, bódításnak nevezünk, vagy fájdalomcsillapításnak, 1846. Úgyhogy nagy nap ez a történelemnek a szempontjából, meg hát nagy nap azért is, mert született egy egyén, már bocsánat, hogy így mondom, egy személy, férfi emberről van szó, akit úgy hívnak, hogy Robinson Crusoe. Aki, hát hivatalosan ezen a napon született meg, 1627-ben,
1: nem
0: persze.
1: Nem pénteken, ezt nem. Fontos megjegyezni, nekem igen, eljük össze a dolgokat.
0: Igen, Daniel Defoe regény alakja, 399 éves lenne a mai napon, de hát hogyha már ilyen kitalált és elképzelt regényes, mesebeli dolgokról van szó, akkor ne felejtsük el, hogy a mai napon, 1859-ben Székelyföldön született meg Benedek Elek, hát szerintem az egyik legnagyobb meseíró, akit a történelem folyamán el tudunk képzelni.
1: A magyar népmese napja is van, így aztán rengeteget lehetne mesélni arról, hogy hogyan szerettük meg a meséket. Ekkapcsán Robin Crusoe-nak visszatérve, hát én ezt a könyvet egyik nyári szünetben olvastam el, és ugye a nyári szünetek sok mindenről szóltak, cselekésztáborokról, egyéb programokról, illetve a cseresznye őrizésről, és a nyár derekán pedig a kis telken, a kis hegyen, ez Baktai letérő felett van egy kis telek, édesapám nagy gyémántos kertje, gyümölcsös volt akkoriban, és ott kellett őriznünk a szöllőt, hogy a madarak, illetve egyéb kártevők ne tegyenek benne kárt, és ugye én az úgy nézett ki, hogy apukám reggel kivitt biciklivel 6 km egy irányba, lerakott bennünket, engem, vagy éppen tesómat, vagy kettőnket, vagy egyedül lerakott bennünket, és ott voltunk egész addig, míg munka után nem jött értünk újra biciklivel.
0: Volt a váltás, vagy ez csak napközben kellett elő?
1: Hát napközben kellett őrizni.
0: Este a madár se repül.
1: Igen, este a madár se gondol rá, és sötéten is ott voltunk, és igazából én ott olvastam, és ugye, akik ismerik a beregszászi kishegynek ezen oldalt, amely muzsai bene, a muzsai rom templomra néz, látjuk a vonat állomás, illetve a baktai bakta távolságában, tényleg mi is húzottam, ez egy gyönyörű táj volt, és én ott olvastam a tücskök, bogarak és a gyíkok között ezt a regényt, úgyhogy izgalmas volt, valóban bennem maradt minden egyes szinte, minden egyes oldal ebből a könyvből, amikor először olvastam diákként, nagyon izgalmas élmény volt ebben a tájban, ebben a millióban olvasni pont ezt a könyvet.
0: Nagyszerű, de tökéletes hely egyébként arra, hogy nyáron ki tud kapcsolódni, most ilyen egy romantikát
1: azóta
0: érzek,
1: voltam
0: hogy...
1: már egy all-inclusive ellátásos tengeri szállodában is, a kettő között valóban van némi különbség, de mondjuk a kishegyi, de történt szőlő őrzés sem annyira rossz.
0: Így van, meg hát ott ugye kevés az esély, hogy bárki is megzavart volna. Apropó, amikor ott őrizted a szőlőt, rókát láttál-e?
1: Meghökkentően soha nem láttam rókát, nyuszit azt láttam, hoppa. Viszont rókát annál többet láttak a beregszázban, a mikrorajon vonzás körzetében, a katasztrófavédelmi hivatalhoz érkezett bejelentés, nem most történt, kb. 10 nappal ezelőtt, de most adál hozzánk az információ, hogy a helyiek a mikrorajonban lévő tömeglakások között egy rókát láttak kolbászolni, és ugye ilyenkor úgy jön az ember, kérdés, hogy mi? Hol?
0: Lehet, hogy tást kereste.
1: Igen.
0: Lehet, hogy buknak
1: de hívják. Általában, bár azt tudni kell, hogy beregszázban a mikrorajonban élők számára biztosítottak, itt a személytelep mellett és a Muzsai út közötti területen így nevezett kis parcellákat, ahol mindenféle kis kerítéssel, egyedi kerítéssel próbáltak ott kerti dolgokat termeszteni, illetve helyenként még kis tyúkolakat is, meg valami dolgokat is látunk. Ezt azért tudom, mert amikor mentünk a baktai letérő felé bicikli, mindig láttam, hogy akik tolták, akik szekeret tolták a biciklit, és ők oda mentek dolgozni, én meg kicsivel arra mentem a hegyre. De a lényeg, hogy ugye ott azért lehetett volna tást keresni, de VUK esetében most talán erre kevesebb esély van, úgyhogy fontos megjegyeznünk, a helyek értesítették a tűzoltóságot, akartam mondani a katasztrófa védelmi hivatal munkatársait, így aztán még a rendőrség is kellett értesítve, és akkor így jutottak el az állatorvosi hivatalhoz. Hát nem találták meg szerencsére, minden szempontból szerencsére a rókának.
0: Mert visszament ugye, az odójába.
1: Visszament az odójába, de volt ilyen róka észlelés Beregszász város részén. Így érdekesség a dolognak, hogy ha már erről beszélgetünk, akkor engedjétek meg, hogy a ma reggeli élményemet meséljem el. Édesanyám kapott drága apósomtól két darab kiskutyust, picikek is, nem picik, hanem éppen a serdülőkorban lévő
0: kiskutyuskák.
1: Igen, már leválasztható korban, és ugye az első héten az egyik rögtön a bundás menhely jó voltából.

0: jött vissza, és a tegnap előtti napon a kutyusunk, a másik édesanyámnál elkolborolt, úgyhogy hát gyere, megvettük ezt a GPS követőt számára, addigra már nem tudtuk kire felrakni, és ma reggel éppen a gyerekem iskolába vitele után a kávézó előtt álltam, és néztem egy kis kóbor kutyát, aki ott ugatta a többi kutyát, mondom, milyen érdekes kutyuska, mit ugat itt, és akkor jövök rá, hogy ez a típus faj egyezés szempontjából, a leírás egyezés szempontjából, ez nagyon ismerős kutya.
1: Alottózni is elmehetnél.
0: Igen, igen, úgyhogy a szerpékség vonzás körzetében sikerült befognom, és amikor mondtam, hogy hú, gyere ide, akkor meg odaszaladt hozzám, és elkezdte nyalogatni a kezemet, hát mondom, ez feltetőleg tényleg a mi kutyusunk lehet, úgyhogy nagy nehezen becsempésztem az autónknak a csomagtartójába, és hazavittem, viszont felhívtuk a bundás menhelyt, hogy mit kell tennünk akkor, A. ha vadat észlelünk, B. ha saját kutyánkat szeretnénk megkeresni.
1: Igen, úgy néz ki, a vad észlelésnél valóban a katasztrófa védelemnek a munkatársait kell értesíteni, és hát ennek a tipikus telefonszáma 101-es, mondhatnánk azt, hogy de hát a tűzoltóságot is értesítjük. Valóban ugyanezen a telefonszámon lehet értesíteni a katasztrófa védelmet is. Ők akkor kivonulnak és eldöntik, hogy mi az, ami tovább történik.
0: Leocsolják vízzel? Nem, nem, így van, igen.
1: nem, befogják és nagy valószínűséggel alávetik vizsgálatoknak, hiszen az ember közelében tartózkodó vad az veszettségre mindenképpen gyanús lehet, mert hogy önmagában azért lakott területre nem merészkedik be. Hát, ha csak nem nagyon éhes, és ugye ha mikroöljönt vesszük, akkor különböző hulladéklerakó területek azért vannak, és a róka is ki tudja ezt szagolni, és hát kezdenek a vadak is talán egy kicsit hogy mondják ezt, urbanizálódni, azt hiszem ez a legszebb szó rá. Ugye láttunk már lovat, láttunk már bárányt, láttunk már medvét ezen a héten mindenféle ember lakta területen, úgyhogy lehet, hogy ő is csak bekóborolt, de ezt mindenképpen ki kell szűrni. Lehetőség szerint vissza fogják majd juttatni a vadonban, ha és amennyiben minden rendben van vele. Arra felhívják a szakemberek a figyelmet, hogy etetni nem, simogatni nem.
0: Tehát
1: nem
0: tudjuk, kontaktus.
1: Így van, sem tudjuk, hogy milyen szándékkal érkezett meg. Jobb, hogyha ezt a dolgot így meghagyjuk. Vukot pedig majd odahaza egy plusz játékformájában simogatjuk. Tehát ez mindenképpen a teendőnk. Ha pedig elkóborolt kutyával találkozunk, akkor azt mondják a bundásnak a szakemberei, hogy mindenképpen készítsünk róla fotót, osszuk meg a saját közösségi oldalakon, jutassuk el hozzájuk, náluk is van egy elég kiterjedt adatbázis és jó kapcsolati rendszerrel rendelkeznek, hát ha valaki felismeri a saját kutyáját és azt mondja, hogy jé, ott van, akkor megyek érte. A másik dolog, ha lehetőség van rá, akkor néhány napot azért tartsuk odahaza, nyilván edessük és itassuk a kutyát, és reménység szerint a gazdája addig jelentkezik, ha pedig néhány napon belül sem oldódik meg a kérdés, akkor mindenképpen átveszik az elkóborolt állatot.
0: Itt viszont pont az ellenkezője igaz, ezt etessük és itassuk és tartsuk, ez egy fontos része, ellentétben a vaddal ott semmilyen kontaktust nem szabad. Ha már itt járunk, akkor érdemes egy technikai információt megosztanunk. Beregszász vonzás körzetéből véradásra hívogatnak mindenkit, éppen a mai nap van lehetőség erre.
1: Így van, a berekkábelnek a megszokott helyén véradást szerveznek a mai napon is, reggel 7 órától már várják a donorokat, 18 és 60 év közötti legalább 50 kg testsúllyal rendelkező férfiakat és nőket várnak, akik egészségesek, és hát mindenképpen reggeliztek a mai napon, és tegnapi napon alkoholt nem fogyasztottak, ők azok, akik potenciálisan jogosultak, illetve tudnak vért adni, és ezáltal akár 3 embernek is esélyt nyújtani újra az életre. Vért jelenleg nem lehet venni, nem lehet előállítani, tehát mindenképpen adományozó, kedvű és egészséges embereknek a felajánlásával tudjuk biztosítani ennek az utánpótlását. A Kárpátaljai megyei vérátömlesztő sajnos folyamatosan arról ad hírt, hogy csökkenőben van a donorok által adott vérnek a mennyisége, folyamatosan ürülnek ki a vérbankok, pedig szükség van rá, tehát az embereknek az adakozó képességén, úgymond önmagából való adakozó képességén múlik az, hogy tudunk-e másnak segítséget nyújtani.
0: Ebben a mai 2 órás műsorban 2 vendéget szeretnénk fogadni stúdium kerekasztalánál. Ha minden igaz, akkor perceken belül dr. Kész Margit érkezik hozzánk, néprajzkutató, a Rákóczi Egyetem magyar tanszéki csoportjának docense, témánk pedig a szüreti hagyományok, a szüret vonzás körzetében lévő népszokások, néphagyományok, erről beszélgetünk majd első óránkban, illetve a másik óránkban pedig kicsit a kereskedelem, illetve a szolgáltatói terciár szektorban lévő vendéglátásban szereplőknek a világát járjuk majd körbe. Mihályló Viktor érkezik hozzánk, a Munkácsi rendes gazda és a Berekszaszi Csizai Kishegy éttermek tulajdonosa lesz majd stúdión kerekasztalánál, de beszélgetünk majd az esküvői szezonról, illetve arról a témáról, hogy hogyan lehet, mi az út a konyhai kisegítő és a séf között, úgyhogy ezekről a témákról is mindenképpen szeretnénk beszélgetni a következő óránkban a másik óránk vendégével. Érdemes mindenképpen velünk tartani.
1: Szóhagyisnyi Hosszínásai Peredácsi, Margit Kész, etnográf, docent Vigyilanyi Uharszkai Filológiai Universitátor Rákóczi, ta Viktor Mihajlov, kerivnék, ta Spiv Vlasznék, Merezsi Restorányiv, Parjadna Házda, Amur, ta Csizáj Malahora.
0: Ez a különkérdés szeptember utolsó napján a szerdai adásunk, érdemes velünk tartani, jövünk vissza.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, köszöntjük Önöket a különkedes szerdai adása szeptember utolsó napján. 0957 0907 0907 SMS Viber számunk aktív, ide várunk technikai közérdekű információkat, és akik livestreamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül, vendégünkkel folytatjuk.
2: Stúdión kerekasztalánál köszöntjük dr. Kész Margit, néprajzkutatót, a Rákóczi Egyetem magyar tanszéki csoportjának docensét. Szóhogy néznámin usztúgyi, Marhit Kész, etnográf, docent Vigyilenyi Uharszkai Filológiai Univerzitátu Rákóczi. Üdvözöljük műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
3: Én is üdvözlöm a rádióhallgatókat, és köszönöm a meghívást.
1: Az ősz az a régi korok embere számára talán a kicsit a gyümölcsaratás, a sok hónapos munkának a learatása, a betakarítás, illetve ezek után lévő megpihenésnek az időszaka, már csak azért is, mert a friss szőlőből finom italokat lehet készíteni. Gondolom mindenképpen van ennek kötődése, sőt, ráadásul a szüreti bálok és az esküvők időszaka. És mit jelentett a régemberének az ősz beköszönte?
3: Hát a hagyományos kultúrában élő ember, főleg a paraszti kultúrában valóban ősszel vetett számot azzal, hogy hogyan sikerült a termés, ugye a búza már a hombárokban volt, tárolókban, lisztet is őröltek, olajat ütöttek, tehát látták, hogy hogyan sikerült az ezévi termés, azért még ősszel is volt munka, például a szőlőszedés, a szüret, ami itt Beregben, Ugocsában, meg Ungban is nagyon fontos volt a mi vidékünkön, illetve hát a Kárpát-medence más területein is, de itt a jelenlegi Kárpátalján, a vidékünkön szeptember közepétől már megkezdődött általában a szüret, az ilyen korábbi fajták, mint a kadarka, irsai olivért már leszüretelték, és hát ilyenkor már elkezdtek gondolkodni azon, hogy ez a termés ugye kitartson tavaszig is, illetve hát a nagy közösségi mulatozások, mert nyáron erre nem volt idő. Tehát a nyár az valóban arról szólt, hogy a jövő évig, tavaszig kitartson az élelem. Ilyenkor valóban lakodalmak indultak, volt szeptembertől, még kisfarsang, szeptember végétől, az kisfarsangnak is nevezik, október, november, ez a szüretek időszak, vagyis a lakodalmak időszaka volt, mert ekkor már ez a megnevezett korai szőlőfajtákból akár bort is készítettek, ugye a kenyérhez, kalácshoz megvolt a búza, a liszt, és ilyenkor mulathattak, idő volt rá. Illetve a szőlő, tehát a szüret maga is egy nagyon nagy ünnepség volt. Ha ezt leírásokból is tudjuk, akár az Álompákázban, vagy a két világ határán, ugye Pálóczi Horváth Ádám Beregszászhoz kötődő leírásában többször megjelenik maga a szüret, amelyben rotyog a bogrács, sütik a fánkot, a csörögét, illetve hát elmondja az Álompákházban, hogy a lányok készítik a fürt szőlőket, és küldik a hágon túlra Lembergbe. Tehát nem csak bort készítettek, hanem eladták a szőlőt is. A salánkiak nagyon büszkén beszélnek arról, hogy náluk olyan jófajta szőlő, lehet, hogy ez csak városi legenda, de ezt így mondják, termet, hogy amikor a beregszászi árushoz elhozták, akkor az kikiáltott, hogy a salánkiak sor nélkül jöhetnek, mert tőlük megveszük, mert ilyen szállítható szőlőfajtáik voltak. Tehát itt vidékünkön nagyon sok településen a szüret az egy különleges időszak volt, ez általában kalákában történt, tehát megbeszélték, hogy egymásnak kik mikor szüretel megy segíteni, a nők szedték általában kis kacorral, úgynevezett görbe késsel, a férfiak pedig az erősebb, nem, puttonyban hordta, volt, amikor lábbal is taposták a szőlőt, de présekbe tették, és hát ugye a must az is egy jellegzetes itala volt a szőlő szüreteknek. Hát azokon a településeken, ahol ennek hagyománya volt, ugye ott mindig dombos vidékek voltak, és aztán a szovjet rendszerben elvették az emberektől ezeket a szőlőket, amelyek nagyon nagy értéket jelentettek. Például az én férjem nagyszülei mindig nagy büszkeséggel mondták, hogy ők milyen sok szőlőt adtak azért, hogy a református templomban az első padban ülhessenek. Tehát ez, és ez ilyen hagyomány volt. Aztán elvették ugye ezeket a magántulajdonú szőlőket, és így alakultak ki az udvaron a lugasok. Kárpátalján ez egy különleges dolog, itt direkt termő szőlőket ültettek, mert itt általában a lugason csak az marad meg, de mindig így is ragaszkodtak a borhoz. Igaz, hogy nem volt olyan értékes már, de fontos volt. És amikor véget ért a szület maga, akkor már jöhetett általában egy-egy ilyen nagy munka után van valamilyen feloldódás. Tehát jöhetett a szüreti bál, aminek nagyon nagy hagyománya van. Ugocsában az Ugocsa újság leírja, hogy a külön mesterségek képviselői külön bálokat szerveztek maguknak, például nagyszőlősön szüreti bált. Általában jótékonysági cselekmények is voltak ebben. A falvakban is ez úgy történt, hogy szekérre ültek a hát ünneplő ruhába vagy viseletbe öltözött lányok, fiúk, és elindultak hívogatni. Tehát tudtára adták a közösségnek, hogy mikor kezdődik a bál. Kiszálltak egy-egy kanyarban, vagy egy-egy ilyen jellegzetes helyen, énekeltek, táncoltak egyet, elmondták, hogy szeretettel várunk mindenkit a bálba, és a bálban viszont régebben úgynevezett koszorút, szüreti koszorút aggattak a plafonra, hát vagy pajtában, vagy egy kinevezett helyen, később ilyen kultúrházakban volt a szüreti bál, és a csőszök mellett, mert voltak úgynevezett csőszök, akik vigyáztak arra, hogy el ne lopják ezt a koszorút, vagy a felaggatott szőlőt, és ha lopáson kapták a bálozókat, akkor megbüntették őket. Aztán a legszebb lány, vagy a legszerelmesebb fiú megvásárolhatta ezt a koszorút a szerelmének. Aki már szüreti koszorút kapott a szüreti bálban, azt már általában ilyen komolynak tartották. Tehát valószínűleg, hogy már jövő ősszel esetleg, vagy ezen az őszön össze is házasodhattak. Újabban szüreti kosarakat lehet vásárolni, ez már modernebb dolog, és akkor, amikor megvásárolják, hát ez nagy büszkeség, erről beszél a falu, újabban a Facebookra felteszik, ha még valahol, ugye mert a háború miatt tiltva vannak az ilyen nagy közösség összejövetele, de azért iskolákban még megrendezik, ez tapasztalom, tehát ragaszkodik annyira a kárpátai közösség ehhez a hagyományhoz, hogy megrendezik a szüreti bálokat.
1: Maga az esküvőknek a világa nagyon izgalmas, hogy erre az időszakra teszik. Egyrészt gondolom van benne anyagi megfontolás, hát is, mert ugye ilyenkor van pénze a gazdának, illetve a férsülő-nősülő családtagoknak is. Mennyire volt ez ebből a szempontból ilyen varázslatos időszak?
3: Hát nem is csak a pénzről szólt ez. Tehát azért a stafírungot, a hozományt a lánynak egész életében gyűjtötte már, ahogy megszületett a lány, az már megvolt. Ruházat, ez a klasszikus fehér menyasszonyi ruha, ez a 20. század második felétől kezdett a falvakban, polgári közösségekben, városokban ott hamarabb, tehát arra se kellett költeni, mert már megvolt az a mondjuk a vasárnapró nagy ünnepi ruhája, amiben templomba járt. Igazából az ételek sem kerültek olyan sokba, hiszen pontosan azért volt ősszel, mert akkorra már volt liszt, volt állat, ami megnőtt, amit le tudtak vágni, a bor a korai szőlőfajtákból már kifort, tehát az asszonyok, a szomszédok összejöttek, nem kértek fizetséget azért, hogy főzzenek, meg azért a 20. század első feléig, ha megnézzük a korabeli fotókat, nem róskadozott azért úgy az asztal, ahogy most, tehát ilyen hidegtálak, stb. Mindenki vitt egy-egy süteményt, később már az 50-es, 60-as években egy-egy tortát, a lányok, a nyosszójók, vagy a rokonok, és volt húsleves, töltött káposzta, valamilyen tészta, később jött a krumpli, bor. Tehát igazából annyi pénzbe, annyi minden nem került. A közösség ilyenkor összefogott, és szívesen segítette. Tehát senki nem számolta a saját munkáját. Ez nem úgy van, mint most, ugye, hogy azt is számoljuk, hogy mennyit dolgoztunk, mennyi időt töltöttünk ezzel, és különlegesen meg is sértődtek az utcában az asszonyok, ha valakit nem hívtak például segíteni. És akkor ez napokkal előtte elkezdődött, ugye már hetekkel, mert a csiga tésztát azt már hetekkel előtte elkészítették, akkor mindenki, aki ment csiga tésztát készíteni, az vitt például tojást, vagy megbeszélték, hogy lisztet, de igyekeztek a sajátjukból kihozni. És a lakodalomba is vittek tyúkot, megfelelő tojást, lisztet, amit kellett. Tehát tulajdonképpen aki elment, az a saját családjának a fogyasztását, azt bele is tette, oda is adta. Tehát itt ez így működött.
1: Ősszel a pásztorok, illetve anyáik is visszatértek. E kapcsán milyen hagyományok, milyen szokások jelentek?
3: Hát igen, ősszel általában azt mondják, Szent Mihálykor hajtják be az állatot.
1: Pont tegnap volt, igen.
3: Igen. Kárpátalján ehhez olyan nagy hagyományok annyira nem fűződnek, meg tovább is tartották ki, ha éppen jó volt az idő, mert nagyon sokat számított az, hogy meddig tudott még kint legelni, mert a széna az nem csak most olyan nagyon nagy probléma, pláne ha több jószág volt egy családban, és ugye azt mondták, hogy egy négylábú jószágnak, egy tehénnek mondjuk négy szekér széna kell, minden lábára egy széna, vagyis egy szekérgyi. Na most képzeljük el, hogyha volt több is, tehát akkor azt egész nyáron kaszálni kellett, és tették is, nagyon nehéz munka volt az. Nem hiába Móri Zsigmond is leírja ugye a Boldog emberben, hogy amikor a boldog ember felment Pestre, akkor meghagyta a feleségének, ha nem maradt szén, akkor etessétek le a ház tetejéről a szalmát. Ilyen is volt.
1: Szokták mondani, hogyha megszámoljuk, hogy mi mennyibe kerül, és mi milyen munkával végzünk, akkor a túrós csúsz a legdrágább.
3: Így van, igen.
1: Az kell, túró, az kell,
3: liszt, és egy munka, szalom, meg, és az
1: így
3: van,
1: az, így
3: van.
1: Mennyi munka kell, igen.
3: Talán különben, barátság, még szeptember 1-én van egyed napja, és ezzel úgy szoktak viccelni a néphagyományban, hogy ez a túrós csúsza napja is, mert hogy egyed napja. Nem csak az iskolába vonulás napja.
1: Nagyon szépen köszönjük, időt szántánk, lassan adásnak végéhez érkezünk. Sok erőt és áldást kívánunk. Nagyon sok minden van még ősszel, azokat majd, amikor odaérünk Márton napja, az akkor Márton napján újra beszélgetünk, és majd a katonyapi dolgot is átveszik, majd amikor odaérünk. Nagyon szépen köszönöm, sok erőt és áldást kívánok az életére, munkájára.
3: Köszönöm szépen, én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Az elmúlt percben dr. Kész Margit néprajzkutató, a Ránkóczi Egyetem magyar tanszéki csoportjának docense volt meghívott vendégünk.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk lesz az első óránkat. A 0957 SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat. Ha határon vesztegeltek, vagy éppen balesetet látok, vagy éppen rókával találkoztok, nyugodtan írjátok meg. Örömmel vesszük az információkat. Műsorunk élőben 12 óráig hallható.
1: A 11 órás hírek következnek, aztán pedig folytatjuk tovább külön kiadás élő műsorunkat.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkedés műsora, szóval ez pedig a szerdai adásunk, de erős szertapot kívánunk mindenkinek. Külön köszönjük a rádió hallgatókat, és külön köszönjük a rádió nézőket is. Fent vagyunk a livestream közösségi oldalunkon, a Facebook oldalon, így aztán van lehetőség benneket nem csak hallgatni, hanem nézni is. Külön köszönjük, ha írtok nekünk kommentben, illetve külön köszönjük, ha megosztjátok ezt a mai műsort, így még több emberhez tudunk eljutni ebben a két órás adásunkban. Érdemes mindenképpen velünk tartani. Jövünk egy kis érdekességgel, ha következő az ő percemben a naphírével folytatjuk.
3: A naphíre. Novinádnyá.
4: Gondolom nagyon sok hallgatónkkal előfordult már az, hogy telefonja megcsörön, és hát a hívott vagy vágyott telefonszám mellett egy számsor tapasztal, amiről fogalma nincs, hogy ki és miért hívja. Na, ezeknek a hívásoknak próbált meg utána járni egy ukrajnai csapat, aki azt próbálta meg lekövetni, hogy vajon milyen mennyiségben éri ismeretlen számról hívást a belföldi telefonszolgáltatókat, illetve telefonhasználókat, és egy 40 ezer főt számláló, szerintem már reprezentatív mintáról tudta bemutatni azt, hogy hogyan alakulnak ezek a hívások ide-haza.
2: Szeptember 17-én jött ki a felmérés adatai, és azt nézzük, hogy gyakorlatilag elég izgalmas elosztásban reagálnak a különböző telefonfelhasználók. Ukrajnaiak 40%-a jelezte, hogy havonta többször is megcsörren a telefonjuk. Körülbelül minden tizedik válaszadó, azaz kb. 8% naponta kap ilyen hívást, és a megkérdezettek 26%-a szinte soha nem hívják fel. Milyen sokan szeretnék ebbe a bűvös 26%-ba kerülni, akiket nem hívnak ismeretlenek, nem hívnak különböző szolgáltatásokkal bizonyos figurák valamilyen formában, azaz nincs meg a telefonszámuk ezek szerint ezeken a listákon. A válaszok megoszlása a következő: havonta néhányszor hívnak ilyen kategóriában 40% van, akit sose hívnak 26%, akit hetente többször az 21%, van olyan, akit naponta hívnak idegen számokról bizonyos ilyen jellegű szolgáltatásokért és minden másért ismeretlen számról naponta 8% és hetente legalább egyszer.

0: ez pedig 5%-a megkérdezetteknek.
1: Igen, hát nagyon sok mindent lehet most már interneten rendelni, és a belföldi szolgáltatóknál sok esetben az az eljárási rend, hogy meg kell adnunk a saját telefonszámunkat, nyilván akarják csekkolni azt, hogy valóban élő személy vagyunk, és nem csak a posta futárszolgálatnak a díját kell majd az ő részükről kifizetni, tehát fel akarják velünk venni a kontaktust, és hát előfordulhat az, hogy tényleg megrendeltem valamit, aztán néhány órával később megcsörel a telefonom, látok egy ismeretlen hívást, és hogyha nem ugrik be, hogy jaj, poppá, tehát a telefonos ügyintéző kereshet engem, akkor azt mondhatom, hogy hát ez egy ismeretlen hívás, köszönöm szépen, nem kérek belőle, és kinyomom, mint ahogy teszi ezt nagyon sok ember az ismeretlen számokra reagálva, pedig lehet, hogy tényleg egy ártatlan hívásról van szó, illetve hát a közüzemi díjakkal, hogyha van valamiféle elmaradás, akkor ezek a szolgáltatók, hát nem feltétlenül személyesen, hanem valamilyen robotprogramot alkalmazva keresnek engem, és próbálnak figyelmeztetni arra, hogy van elmaradásom, és bemondják az összeget is, és arra is felkérnek, hogy ezt a tartozást minél hamarabb rendezzem. Illetve az is lehet, hogy valaki rossz indulattal próbál meg engem utolérni, és bizonyos információkat megszerezni tőlem.
0: A megkérdezettek 10%-a azonnal blokkolja az ilyen számokat, amiket nem ismer. Gondolj bele, hogy a szomszédnéni hív, és rögtön blokkolod. Ugye ez is érdekes gondolat. Jelentős százaléka, egyharmaduk, 29%-a fogadja az ismeretlen hívásokat, és van 2%, aki viszont nem veszi fel tudatosan, és később visszahívja. És ugye amikor bemutatkozik a rendszer, akkor onnantól ki tudja már szűrni, hogy A, felvette valaki, B, egy valamilyen fajta postafiók, úgyhogy érdekes ez a technika, ez 2%-a alkalmazza Ukrajna szerte a megkérdezett statisztikák szerint.
1: Így van, tehát a hívásnak az előzetes száma alapján nem feltétlenül tudjuk már beazonosítani, szerintem már az sem, hogy milyen szolgáltatótól érkezik a hívás. Ugye mondjuk azt, hogy egy évtizeddel ezelőtt a nulla után következő két számból legalább azt meg tudtuk mondani, hogy melyik szolgáltató keresztül keresnek, és akkor azt próbáltuk meg visszahívni. Tegnap például kaptam egy olyan ismeretlen számról egy hívást, ami mindösszesen 4 számjegyű volt, mikor megszoktam azt, hogy azért az Ukrajnából érkező számoknál ettől jóval több dologra van szükség, tehát jóval több számot kell beírni. Őszinte leszek, nem hívtam vissza, fogalmam nincs, hogy kikeresett, de nem tudom azt, hogy milyen célból, ha nagyon sürgős, szerintem visszahív még egyszer.
0: Azt mondják a szakértők, hogy érdemes nagyon óvatosan ezekkel a dolgokkal bánni. Ha olyan ember hív valamilyen banki adategyeztetés, vagy telefonszolgáltató, vagy egyéb közművektől hív, és adatot szeretne egyeztetni, azt automatikusan nyomjuk ki a telefont. Miért nyomjuk ki a telefont? Azért, mert senki nem egyeztethet adatot telefonon keresztül, csak személyesen. Bank csak személyesen tesz ilyet, és mindenki más, aki azt mondja, hogy adatokat kell egyeztetnünk, automatikusan ki kell nyomni. Miért? Mert az emberi logikát nagyon okosan végig tudják vinni, avagy el tudják hitetni azt, hogy amit, az a beszélgetés, ami megtörténik, az valóság. Úgyhogy azért a leggyorsabban nyomjuk ki, hogy nehogy véletlenül bizalmat kapjanak a beszélgetésben, illetve megadjunk egy-két nagyon fontos információt. Úgyhogy fel sem törik a dolog, hogy éppen adathalászatnak az áldozatai vagyunk.
1: Egy nagyon érdekes és elgondolkodtató lépés, amit a szakemberek javasolnak arra, hogy mit tegyünk ilyen helyzetbe. Azt mondják, hogy kerüljük az igen szónak a kimondását a hívásnak az elején, mert például a hangalapú azonosításhoz már is visszajöhetnek a felhasználóval. Bár gondolkodtam rajta, hogy ezt a valóságban hogyan lehetne megejteni, mert ha csak rákérdeznek, hogy tényleg én vagyok-e, vagy hallanak-e, akkor hát mint a...
0: Halló, Marika, te vagy? Igen.
1: Igen, tehát a rögtön a gyermekkori játék, a fekete-fehér igen nem jutott eszembe, ahol tehát bekezdésnek kezdhetjük-e a játékot? Igen, vagy nem. Tehát, hogy eldöntető kérdés. Nehéz. Tehát, hogy a technológia sajnos nem mindig az ember javát szolgálja, ahol megtalálják a réseket, ki is használhatják, tehát óvatosan ezekkel az ismeretlen eredetű számokkal. Én például azt szoktam gyakorolni, tehát ha bejön az ismeretlen szám, akkor egy SMS-t küldök vissza, hogy akkor ki voltál, mi voltál, miért kerestél, vagy pedig ugyanezt tanácsolom másoknak, tehát hogyha tudom, hogy ők majd kereshetnek engem, és nem feltétlenül van meg a szám, írjanak egy üzenetet, és onnantól kezdve tudom, hogy ők keresnek, vagy valakinek a megbízásából keresnek. Tehát így próbálok utolérni embert, hogyha az én számom lehet ismeretlen például másnak, akkor megpróbálom vele felvenni a kapcsolatot.
0: Nagyon fontos, hogy rengeteg hírt adunk arról, hogy Ukrajnában különböző csoportok azért dolgoznak, hogy ilyen telefonos hívásokkal pénzt, illetve adatot szerezzenek meg. Az emberektől kimondottan az idős generációt is próbálják megcélozni, úgyhogy valóban van ennek piaca, van ennek tere. Érdemes mindenképpen megfontoltan figyelnünk, illetve óvatossággal kezelnünk az ilyen ismeretlen számoknak a kicsengését. Ebben az órában is témával szeretnénk kedveskedni, kicsit a vendéglátás lesz majd terítéken, és e kapcsán egy meghívott vendégünk, szakértőnk is lesz.
1: Aki nem más, mint Mihályló Viktor, a Munkácsi Amur, a rendes gazda és a beregszászi Csizaj kishegyi étterem tulajdonosa.
0: Érdemes megtartani a különkedés szerződés, a zenereklám után újra itt vagyunk.

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en ez a szerdai különkiadás műsora szól. Egy újabb beszélgetéssel, egy újabb vendéggel folytatjuk adásunkat.
1: Stúdiunk mikrofonja előtt köszöntjük Mihályló Viktort, a Munkácsi Amúr, a rendes gazda és a beregszászi Csizaj kis hegyétterem tulajdonosát. Сьогодні з нами у студії Віктор Михайлов, керівник та співвласник мережі ресторанів «Порядна газда», «Амур», «Чизай», «Малагора». Köszöntünk műsorunkban, köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket.
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Egy, hogy van az, nem tulajdonos, hanem itt Csizaj, Kishegyen mi vagyunk, a Upravlinszke kompánia, az hogy van, hogy
0: igen,
2: mi vezetjük az egészet, és a rendes gazdában, meg ott meg Spivlásznek. Én, meg még van családi vállalkozás.
0: Igen, köszönjük szépen. Hát a mai téma nagyon izgalmas témakör, mert ugye az volt a célunk, hogy kicsit beszélgessünk a vendéglátás világáról, a vendéglátás helyzetéről a háborús években, és persze az ahhoz kapcsolódó munkaerő piaci kérdésekről. Milyen kihívásokkal kell ma megküzdeni a vendéglátásnak? Hogyan lehet sikeresen megtartani egy-egy éttermet itt Kárpátalján a mostani körülmények között? Mik a legfontosabb területek, amire érdemes odafigyelni a...
2: Na, én szerintem most adtál egy olyan kérdést, ha van most két napunk, akkor beszélhetünk róla, de ez egy elég hosszadalmas. Én, ha úgy röviden válaszolni erre a kérdésre, akkor egyértelműen ma nagyon kell, hogy flexibilis legyen maximálisan. Ami tegnap dolgozott, az ma nem dolgozik, és nincs olyan, hogy te leülsz, és ezt átbeszéled. Nem, hogy régen volt olyan, hogy én régen az emberek 25 évig dolgoztak egy gyárba, és ez volt a normális. Ma nem, és ez a normális. Ehhez hozzá kell állni így, és ha tegnap neked volt valamire egy válaszod, ez a válasz ma már nem jó. És ehhez te nem, hogy kész kell, hogy legyél, hanem ez ma az élet. Ha nem vagy ilyen, szerintem, akkor egyszerűen holnap, nincs holnapod. Ennyi. Így holnap, nem most, itt nincs is dolog olyan, hogy szerintem senki az étteremi világban nem beszél ma sikeres dolgokról. Itt életben hagyás, életben maradásról beszélünk, és ez a legfontosabb dolog.
0: Mik azok a dolgok, amiken biztosan nagy figyelmet kell folytani? Egyrészt azt gondolom, hogy étteremnek a legfontosabb része az, hogy milyen ételt ad, és hogy milyen kiszolgálás van. Ez a kettőből lehet kezdeni valamit. Mondjuk az ételeknél vannak ilyen állandó dolgok, amelyek beválnak, és mondjuk 20-30 éve ezzel be lehet csalogatni az embereket, vagy ez már a múlté?
2: Másképp állnék hozzá, hogy ezt, amit te mondtál, ugye, hogy a vendég, amikor bejött hozzánk, elvette a menüt a kezébe, és abban vannak bizonyos ételek. Ez már a vége ennek az egésznek. Itt, ha kezdjük az elején, akkor van egy szisztéma, ami kell, hogy dolgozzon úgy, hogy azok az emberek, akik ezt az ételt készítik, azok az emberek legyenek a helyükön, tudják, amit csinálnak, és ezt a tudják, amit csinálnak, mi egy, mit tudom én, egy 40 óra alatt, és ez is már ma sok, megtanítottuk, úgyhogy te az utcán jártál, sose életedben nem gondoltál, hogy te leszel szakács, bejöttél a konyhára, 40 óra alatt mi téged megtanítottunk olyan dolgokat csinálni, ami után te leszel egy a láncba, ugye, egy láncszem, és ebbe a láncszembe te jól fogod csinálni a dolgodat. És ezután jön az, hogy jön egy vendég, és az a vendég kap egy bizonyos ételt, ami olyan, ami volt 5 évvel, 6-10 évvel ezelőtt, a maga az íze. A legfontosabb az egészben, hogy meghagyni az ízt, amit a vendégek szeretnek, azt meghagyni, amit nem szeretnek, azt kicserélni. Ez már az én dolgom, mert van egy bizonyos statisztika, azon a statisztikán alapján mi olyan olyan döntéseket hozunk, amit elvesszük, vagy meghagyjuk az ételeket. Vannak olyan ételek, ami nyitástól vannak, és egyenlőre nem úgy néz ki, hogy kell, hogy holnap változtassunk rajtuk.
0: Itt a nagyon fontos kérdés az éttermek esetében, azt mindig elmondják a szakértők, hogy ugye az állandó ízvilág, hogyha sok emberrel dolgozik egy étterem, sokféle lesz menával, és szép magyar szavak leszhetjük, de annak az ételnek minden időben, minden időszakban ugyanolyan ízvilágnak kell lenni, mert ezért megy oda az ember, aki mondjuk egy babgulyást akar enni, aznak a babgulyásnak olyan kell lenni, hogyha Jucci néni csinálja, vagy éppen Józsika sztárséf készíti. Ez mennyire nehéz kihívás?
2: Ez a legnehezebb amúgy. A sok mindenki gondolja, hogy egy étterem vezetése, egy étterem nyitása, ez egy egyszerű dolog. Miért? Mert hát figyelj, de otthon az asszony, fogad, mit tudom én, születésnapra, 10 ember eljön a barátaim, hát ő megfőz mindenkinek, és kiadja. Lényegében ez egy, az a, ez egy processz, ugye, ami a fejében van annak az embernek, aki nyit egy éttermet, hogy hát én ezt amúgy is csináltam, ugye? És akkor én ezt fogom tudni csinálni egy étterembe is. Miért ne? Na de ahhoz, hogy minden szmenába, ahogy mondtad te is, ugye? És minden ember, aki jön, megy, mert olyan is van, ugye, mert beszélünk a mai fiatalokról, hogy ha régen 25 év ez volt normális, ma fél év, ez normális. És ez nem te rossz ember vagy, ugye? Ez a mai fiatalok ehhez így állnak hozzá. Sokkal gyorsabban mennek ezek a folyamatok, amik régen hosszabban voltak. És ez baj, nem baj, ez egyszerűen ez így van. És ahhoz, hogy az az ember, aki egy fél évre jött hozzád a konyhára, adjon ki olyan ételt, amiért te jársz már 6 évig, és egyforma, ahhoz nekem profinak kell, hogy legyek. És ez a legnehezebb dolog, amit én ahhoz, hogy dolgozzon a szisztéma, ugye, amiből kiad a végén egy ételt, aminek olyan íze volt, mint 10 évvel ezelőtt. De már 10, 20, 30 szakács változott, de az íz megmaradt. Ez a legnehezebb, és ez a legprofibb, ami van egy étteremben.
0: Maradjunk a menünél, aztán visszatérünk ezekre a belső kérdésekre. Menü szempontjából, összerakás szempontjából, a folyamatos ízfigyelés, illetve mit adtunk el jól, mit nem adtunk el jól, miből kevesebbet, ezek egy folyamatos munkát igényelnek? Újrahangolás jelent?
2: Ez olyan, mint tudod, hogy ezt tudom összehasonlítani azzal, hogy az embernek a pulzusa az fontos dolog? Ez olyan. Ezt, ha leveszed a pulzusról a kezedet, akkor már nem érzed az ember testét. Ez olyan úgy, ha te levetted a kezedet arról, erről a statisztikáról, te nem érzed a vendégedet. Mert minden vendéggel nem tudsz kommunikálni. Jó, ha kommunikálsz, de mindennel úgy sem tudsz kommunikálni. És ez a kommunikáció a vendéggel, ez azzal kapcsolatos, ami a vendég választ a menüből. Úgyhogy enélkül te egyszerűen vakember vagy.
0: Alapanyagok témakörre mindig izgalmas, ugye a jóból lehet jót készíteni, ez nálatok is minden esetben fontos. Hogyan lehet ezeket folyamatosan fenntartani?
2: Ez egy folyamat, amit a folyamatot kezdjük azzal, hogy ezt a szakmát szeretni kell. És ha te ezt a szakmát szereted, akkor te mindig azzal hasonlítom össze, hogy például egy anya sose fárad bele abba, hogy a gyereke valamit nem jól csinál. Ugye? Sose fárad bele. Sose mondja azt, na, jó, nem soha, sose mond, hogy soha.
0: Na, de mindig megbocsát, ez az.
2: Igen, reggel, amikor este bababá van, akkor reggel fel kell egy anya, és azt mondja, na figyelj, de fiam, na, kezdjük előről. Na, ez a szeretet, ugye? És ha nincs ez a szeretet a szakmába, amiért te elkezdted, mert a pénz ez csak a vége kell, hogy legyen. Hogy van az rezultát? Az eredmény. Ez olyan, mint egy a focin,
0: a gól az eredmény.
2: Az eredmény. Na a pénz, ez az eredmény kell, hogy legyen. De hogy te belekezdél a fociba, neked szeretni kell a focit. Érted? És ez ebből, hogy van ez az alapanyaggal? Az alapanyaggal ez úgy van, hogy a mai világban sajnos minél tovább megyünk, annál gondoljuk, hogy egyszerűbb, de nem, mert például egy kacsát felnevelni, és egy házi kacsának az ízéből, ez teljesen más íz, mint a metróból, vagy akárhonnan megveszel egy alapanyagot, ugye? És ahhoz, hogy te tudjál egyforma alapanyaggal dolgozni, ahhoz jó lenne, ha te tudnád, hogy milyen a beszállítóval, nem csak olyan viszonyban vagy, hogy te mennyire veszed most azt, hanem tudod, hogy ő honnan veszi, tudod, hogy ahol ő megvette, hol nőtt fel, vagy hol nevelkedett fel az a bizonyos akármi, és minél mélyebben belemásztál ebbe a dologba. Én például 90%-ban, no például ilyen, hogy cukor, meg ilyen dolgokra nem figyelünk oda, mert van egy cukor, annak van egy bizonyos feltételei. De már, mit tudom, egy halnak, egy pisztránknak, egy harcsának, ennek mindennek kell tudni, majdnem, hogy a nagymamájának a nevét.
0: Egy pisztránknak. Minden nyomon követett.
2: Igen. És ha tudod a nagymamájának, a pisztránknak a nevét, akkor egyértelmű tudod, hogy mit tudsz várni az unokájától.
0: Másik fontos
2: nem 100%, de
0: igen,
2: van
0: igen, nagyjából elképzelésed van. Másik fontos téma, ez meg a munkaerőpiac, ami nagyon izgalmas témakör, mert a vendéglátásban szezonálisan Európában 30-35%-os munkaerő hiányi statisztikák vannak. Hát ugye nekünk a szezon elég szűk, de attól függetlenül a háború helyzet megint megnöveli ezt az arányt. Minden egyes étterem ezzel küzd, hogy szakképzett munkatársat tudjon megszerezni, illetve megtartani hosszú távon, de mondtad, hogy ha fél éves munkaviszony, az már egy fiatal esetében már nem is olyan rossz. Hogyan lehet ezeket megoldani szerinted? Hol indul a stábtagoknak okay. a keresése?
2: Ott indul, hogy mi megértjük a fiatalt. Nem próbáljuk a fiatalra, 18 évesre, ráragasztani azt, amit én tanultam valamikor. Neki van egy saját élete, és ebbe az életbe bele kell, hogy kerüljünk mi. Nem fordítva, hanem mi az ő, hogy az ő terveibe kell, hogy mi is szerepeljünk. Most mennyi időre fogunk szerepelni a fiatal ember életébe, az tőlünk függ. Miért? Mert ahogy mi összeállítsuk a munkaviszony, mert mindig régen úgy álltunk hozzá, hogy majdnem az, aki jön hozzánk dolgozni, ő valamivel tartozik nekünk. Ma úgy állunk hozzá, hogy senki senkinek nem tartozik, ez a minimális, ugye? És én olyan viszonyt csinálni, tudom, amikor jössz a munkába, akkor neked akarsz jönni oda. És ahhoz, hogy te akarjál jönni oda, ahhoz én kell, hogy olyan létrehozzak, olyan nem jut eszembe sajnos magyarul, kevés magyar magyarul beszélek, és azért nem nagyon jut eszembe magyar szó, úgyhogy bocsánat, olyan közeget kell, hogy felalapítsál, és ez nem csak pénzről van szó, mert a pénz sokszor nem a legfontosabb, hanem a kollektív, mit megtanítunk. Például egy pincérnél úgymond egy 40 óra alatt mi hogy csináljuk most? Te 18 éves vagy, és általában nem tudod, hogy mit akarsz csinálni. Általában. Eljössz hozzánk, nekünk van egy direkt betanított ember, aki veled beszél másfél-két óra alatt, kihúzza belőled, mi az erős oldalad. És erre az erős oldalra mi alapozunk. Hogy mit mondjunk? Ha neked erős oldalad az, hogy te tudod a kommunikációt az emberekkel, nem, ez a te oldalad, akkor ezt folytatjuk. Ha nem ez a te oldalod, akkor adunk neked más dolgokat kipróbálni, mit tudom én, egy-két napra elmész, kipróbálod magadat, azután beszélünk veled, és látjuk, hogy mi a tied, mi a nem tied.
0: Mi a tied.
2: És amikor látjuk benned az erős oldalt, arra alapozunk, és van egy mindenhol, van egy tanuló, megtanítunk mindenhol. Például eljössz bárra, eljössz a konyhára, eljössz cleaningre, hogy takarítani bármit, eljössz pincérnek, vagy eljössz menedzsernek. Menedzser ez adminisztrátor, bárki, bármilyen menedzser. És minden mindenhova. Van nekünk kidolgozva egy 20-tól 40 órási program. De ez a 20-tól 40 órási program elindul csak akkor, amikor veled együtt kitaláltuk azt, hogy te eljöttél, ezt akarod csinálni, és erre van skillé. Hogy van az?
0: Adottságod.
2: Adottságod, igen. Erre van adottságod. És azért ez ma nagyon flexibilis. Mert az ember jön hozzánk, és azt mondja, figyelj, de én nem tudom, mit akarok csinálni. Én, ha már valamit akarok csinálni, ez már plusz. Mert akkor tudunk veled beszélni, kivesszük belőled azt, amit te akarsz csinálni, megtanítunk, és jó pénzt tudsz ezzel keresni. Azzal, amit mi megtanítottunk neked, és te tudsz csinálni. Így állunk hozzá mi ma, ha két szóval ezt megmondanám.
0: Mit jelent az, amikor ma már a vendéglátásban különböző középiskolai szakiskolák vesznek részt, látunk már nagyon komoly szakképzéseknek nevezett dolgokat, és mit lehet itt elsajátítani? Ezeket te jól látod kívülről, sok esetben belül is, mennyire látod ezeknek a hasznos részét, illetve mit tud egy ilyen helyen elsajátítani, aki ezzel a területen gondolkozik a közeljövőben?
2: Aki elmegy tanulni egy szak...
0: Vendéglátóson belül, nem tudom, szakácsnak, pincérnek, ugye ez ma már egy tanulható szakma.
2: Én szerintem, ha az én véleményemet kikéred, én szerintem azelőtt, ahogy elmenni bárhova tanulni, bár azt mondom, hogy elmegyek tanulni, mit tudom, 4 évre, ugye? Azelőtt jó lenne, ha elmenném és kipróbálnám azt, amit majd fogom csinálni. Ez nagyon jó lenne.
0: Hogy ezt a lovat akartam a
2: pár Igen, mert megmondom őszintén, nagyon nehéz teoretično, teóriába kitalálni, mert mi alapján te tudsz dönteni. Nincs a fejedbe semmilyen alapanyag, amire tudsz építeni. És tapasztalat, ez nagyon sokat számít. Ez sokszor többet számít, például Amerikában menedzsereket nem vesznek fel, aki nem bukott. Mert egyszerűen nem tudják, hogy hogy fog viselkedni az az ember, és ők sokkal erőrébb vannak, mint mi a gondolkozásba, de nem vesznek fel, mert ha te valamit csináltál, és majd jön egy bukás, nem tudja, hogy fogsz felállni. Az ember annélkül, hogy valamit megérezte volna kézzel, nem tud dönteni arról, pláne 18 évesen, ugye, hogy 16 évesen, mert még hamarabb mennek oda, hogy ő mit kéne, hogy csináljon egy életen át, és hogy fog az rá, milyen hatással lesz rá, amit ő megtanul. Én szerintem jó lenne, ha az ember elmenne és kitalálna valamit, megpróbálna.
0: Azok az éttermek, amelyek ma helyet tudnak állni, akár Európában, akár itt Ukrajnában, azok minden esetben mondjuk a kiszolgálás, illetve az ízvilág, illetve az ilyen részletekben nagyon komolyan jelen vannak. És akkor bemész egy ilyen helyre, akkor azt érzed, hogy hát igen, ez itt már csak a köszönésnél azt érzed, hogy na, itt van valami plusz, amiért érdemes volt ide bejönni. Mármint, hogy mennyire látod ezt a fajta profizmust, akár munkaerő szempontjából, mint ezen terület egyfajta életcél. Lehet ezt profin csinálni úgy, hogy ebből később kamatoztass az életed, és mondjuk egy jó ívet fussál be ezen a területen, akik most akarnak neki látni a vendéglátásnak. Lehet ezt szívvel, lélekkel profin is csinálni, úgyhogy meg is élj belőle?
2: Én szerintem egyértelmű. Én gondolom, hogy a holnapi nap, a messzebb holnapi nap, minél tovább megyünk, annál kevesebb van olyan, hogy véletlenül belekerültél ebbe a szakmába, és sikered van. Holnap én szerintem nem lesz esély. Egyszerűen nem lesz esély. És ehhez kész kell, hogy legyél, ahhoz, hogy amikor bejön a vendég, mert minden a vendégen múlik. Mi meg tudunk csinálni bármit, ami nekünk tetszik. De az, ami nekünk tetszik, ha a vendégnek nem jó, akkor az csak nekünk tetszik, és kész. És sajnos ebből megélni nem tudsz. És azért muszáj, hogy odafigyelni a vendégre, és az egész fókusz a vendégen kell, hogy legyen. Ha nem a vendégre figyelsz oda, nem az ő, a vendégnek amit szeretne, nem is azt mondom, hogy ő el kell, hogy jöjjön, és szeretne ezt az ételt. Ez csak egy dolog. Egy vendéglátás, egy étel, ez szerintem egy 30%, egy finom étel, olyan pénzért, amiért te akarnád, ez csak egy 30%. A többi, ez tisztaság, maga a hangulat, maga az emberek, hogy néznek, amit látsz a szemeddel, érted, ez egy csomó dolog van, ami miatt te bementél az étterembe, ettél egy jót, kijöttél, beültél az autóba, és azt mondod, na, ez szuper volt, ide hónap is eljövök. Hogy ez a szuper volt, és ide is hónap is eljövök, ehhez kell egy kis idő, és egy kis tapasztalat kell bele, hogy te tudjad megcsinálni úgy, hogy 100 emberből legalább 40-nek ez az érzése legyen. És akkor egyértelműen sikeres lesz. Ez egy 10 000 órába telik, hogy ezt megtanult. Annyit kell, hogy betegyél magadba, hogy legyen egy gondolkozásod erről. 10 000 óra, én azt mondom, hogy ez innen indulunk. És azután, ha mindenki beletett magába 10 000 órát, onnentől már van egy kis gondolata, tud valamit kitalálni. Addig azért kell szerelem. Miért kell szerelem? Mert egy 10 000 órát nem bírsz szerelem nélkül. Nincs az a pénz, amit meg tudsz csinálni 10 000 órát pénzért. Nincs. És ez még csak a kezdet. Várj, még csak itt indulsz. 10 000 óra, ez nem egy finish. 10 000 óra, és onnan már nyitott szemmel tudsz nézni. Mert 10 000 óráig neked úgymond csukva van a szemed. És a füled is csak ilyen 5%-ra dolgozik.
0: Érezheti, valaki szeretettel teszi mindezt.
2: Én nagyon szeretem. Nekem van olyan, hogy én megyek haza, mint tudom, 9 órakor este, és akarok minél hamarabb reggel felkelni, mert szeretnék valamit csinálni. Most ezzel a sok stúcsné intellekt, hogy van magyarul stúcsné intellekt, ezzel a GPT-chat, Claude Code, mesterséges intelligenciával olyan dolgok vannak, ami annyira megható, hogy egy olyan információkat tudsz sokkal hamarabban megcsinálni, mint régen nem is volt rá lehetőség, mert egyszerűen nem lehetett ezt kézzel megcsinálni, amit most tud a mesterség intelligencia.
0: Ez egy új témakör lesz, azt gondolom, mert hogy a vendéglátásban milyen kapcsolódás van az a mesterséges intelligenciával, egy másik nagy témát engedjek majd a rádió hallgatója következő alkalommal. Én megköszönöm gyorsan, mert adásunk végén ezért kezdtünk, hogy itt voltál, és sok erőt és áldásunk az életedre, munkádra.
2: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Mihályló Viktor étteremvezető, étterem tulajdonos volt meghívott vendégünk, 11:59 perc van.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг. Уяна за
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád közkettő. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.
14: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell ezt a mai két órás adásunkat. Külön köszönjük, hogy velünk tartottatok.
15: Szerdai gondolatunkat a ma 167 évvel ezelőtt ezen a napon született Benedek Elek írótól kölcsönöztem. És így hangzik. Erdő, mező, hegyvölgy, falu, minden mesél itt. A mesék földje ez. Csuda-e, ha szép csendesen, mesemondóvá nő a gyermek.
14: A kárpátai lelki elsősegély telefonszolgálat elérhetőségét mondom: 095 600 805, 097 600 805. Hívhatjátok bizalommal. Engedjétek meg, hogy búcsúzzunk mindenkinek további szép napot, szép szerdai napot, és jó étvágyat kívánunk az ebédhez. Búcsúzzak a szerkesztők az alkalommal, Gogola István.
15: És Béta Zoltán.
14: Isten velünk, a viszonthallásra. Sziasztok, sziasztok!
5: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
16: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
17: В передачі прозвучали торгові марки.
14: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
18: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
0: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 30-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
19: Радіослухачам вітання. Сьогодні 30 вересня. Середа, з вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Újabb kárpátaljai katonahalál híréről számoltak be. A beregszászi járási katonai közigazgatási hivatal tájékoztatása szerint 2026. szeptember 22-én a Mikolaivi régióban található Limani település közelében vesztette életét Kozlovszki Konstantin hadnagy. Az 1979-ben született katona nagyszülősről származott.
19: Стало відомо про загибель на війні ще одного захисника, мешканця Берегівського району. Згідно повідомлення Берегівської районної військової адміністрації, 22 вересня 2026 року поблизу населеного пункту Лимани на Миколаївщині загинув лейтенант Костянтин Козловський, 1979 року народження, мешканець міста Виноградів.
3: Az orosz erők tegnap napközben egy mezőgazdasági vállalkozást támadtak Csernyihív megyében. A csapás következtében megrongálódott egy gabonatároló, és 200 tonna gabona megsemmisült. Erről ma reggel számolt be Vyacheslav Csau, a Csernyihív megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Elmondása szerint a megrongálódott tárolóban repcét tartottak. A megyei közigazgatás adatai szerint az elmúlt 24 órában az orosz erők 23 alkalommal támadták Csernyihív megyét. Szumi megyében az orosz támadások következtében két ember meghalt, további 13-an megsérültek, köztük gyermekek is. Erről ma reggel számolt be a Szumi megyei rendőrség, írja a korrespondent.net. Mindeközben az Ukrzaliznica tájékoztatása szerint több vonat közlekedésében is jelentős késések vannak. A legnagyobb késésekkel a nyugat-ukrajnai régiókba, illetve a külföldre közlekedő járatok számolhatnak. Az ukrán állami vasút adatai szerint egyes vonatok csak nem 10 órás késéssel közlekednek.
19: Російські війська напередодні вдень атакували агропідприємство у Чернігівській області. Внаслідок удару пошкоджено зернесховище та знищено 200 тонн зерна. Про це вранці повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його словами, у пошкодженому зернесховищі зберігався ріпак. Загалом, за даними обласної військової адміністрації, протягом доби російські війська 23 рази атакували Чернігівщину. Тим часом на Сумщині внаслідок російських ударів загинули двоє людей, ще 13 постраждали. Серед них діти. Про це сьогодні вранці повідомила Національна поліція області, пише кореспондент.нет. Додамо, в «Укрзалізниці» повідомили про затримки у курсуванні потягів. Найбільше від графіку відстають потяги, що прямують до східних областей України та за кордон. За даними сервісу «Укрзалізниці», окремі рейси запізнюються майже на 10 годин.
20: A közösségek képessége. A régió gazdasági önállósága címmel rendeztek fórumot Kárpátalján. A résztvevők a kistérségek gazdasági ellenálló képességének erősítését szolgáló gyakorlati megoldásokat vitatták meg. Kiemelt figyelmet kapott a helyi vállalkozások, a turizmus, a balneológia, valamint a kézműves és kisüzemi termelés fejlesztése. A rendezvényen bemutatták a kárpátaljai kistérségek, valamint a romániai Szucsava és Szatmár megye partnertelepüléseinek turisztikai, gazdasági és befektetési lehetőségeit is. A találkozó végén ukrán és romániai kistérségek közötti partnerségi nyilatkozatot írtak alá, számolt be a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
19: На Закарпатті відбувся форум «Спроможність громад, економічна самодостатність регіону». Учасники обговорили практичні рішення для посилення економічної стійкості громад, зокрема розвиток місцевого бізнесу, туризму, бальнеології та крафтового виробництва. Під час заходу також презентували туристичний, економічний та інвестиційний потенціал громад Закарпаття і партнерських міст румунських повітів Сувач та Сату-Маре. За підсумками зустрічі підписали декларації про партнерство між українськими та румунськими громадами. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
20: Kárpátalján az elmúlt 24 órában 17 tűzesetből 15 kültéren keletkezett. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének egységei összesen 15 alkalommal vonultak ki ilyen jellegű tüzekhez. A legtöbb tűzesetet 6-ot az Ungvári járásban jegyezték fel. A Munkácsi és a Huszti járásban egyaránt 4-4, míg a Beregszászi járásban 1 eset történt. A lángok több mint 8 hektárnyi területre terjedtek ki. Az éveleje óta megyénkben, az ökoszisztémákban keletkezett tüzek már több mint 1200 hektárnyi területet károsítottak. A katasztrófa védelem szerint az ilyen tüzek leggyakoribb oka az emberi tevékenység, a tűzzel való gondatlan bánásmód, a felügyelet nélkül hagyott tábortűz, illetve a száraz növényzet szándékos felégetése.
19: На Закарпатті за добу 15 із 17 пожеж сталися в екосистемах. В області за добу, що минула, підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на пожежі в природних екосистемах. Найбільше загорянь зафіксували

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnamény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úticélt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

0: телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio. Pulsz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Egyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
6: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Ты в 92 и один FM.
1: Классное радио.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 30-án, szerdán, 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 30 вересня 2026 року. Середа на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Újabb utcákban bővítik a vízellátó hálózatot Beregszázban. A munkálatok a Báthy Anna, a Muzsai és a Linner Bertalan utcákban zajlanak. Az első munkafolyamatok már megkezdődtek a Báthy Anna utcában. A projekt keretében összesen 671 méter hosszú vízvezetéket építenek ki, amelynek elkészültével várhatóan 148 fogyasztó csatlakozhat a központi vízellátáshoz. A kivitelezőnek a szerződés értelmében október 31-ig kell befejeznie a munkálatokat. Tájékoztatott hivatalos oldalán a beregszászi kistérség полгармештере.
5: У Берегові розширюють мережу водопостачання на нових вулицях. Роботи проводяться на вулиці Анни Баті, Мужайській та Берталона Лінера. Перші етапи робіт уже розпочалися на вулиці Анни Баті. У межах проєкту планують прокласти загалом 671 метр водопроводу. Після завершення робіт до централізованого водопостачання зможуть підключитися орієнтовно 148 споживачів. Згідно з договором, підрядник має завершити роботи до 31 жовтня. Про це на своїй офіційній сторінці повідомив голова Берегівської територіальної громади.
4: A beregszászi és a munkácsi járásban is folytatódnak a helyi utak javítási munkálatai. A beregszászi járásban Alsóveresmarton új aszfaltbeton réteget alakítanak ki. Az előkészített útszakaszon már dolgozik az aszfaltterítőgép. Ezzel párhuzamosan a munkácsi járásban a mezőterebes gát közötti úton speciális munkagépekkel felmarják a régi elhasználódott útburkolatot, és előkészítik az úttestet a további javításra. A járművezetőket arra kérik, hogy legyenek fokozottan figyelmesek azokon az útszakaszokon, ahol útépítőgépek dolgoznak, és tartsák be az ideiglenes forgalmi rendet, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közutak szolgálata.
5: На Берегівщині та Мукачівщині тривають роботи з ремонту місцевих автомобільних доріг. Зокрема, у Малій Копані на Берегівщині влаштовують новий шар асфальтобетону. На підготовленій ділянці вже працює асфальтоукладач. Водночас на Мукачівщині на автошляху Страбичово-Гать спеціальна техніка розпушує зношене покриття та готує дорожнє полотно до подальшого ремонту. Водіїв закликають бути уважними на ділянках, де працює дорожня техніка, та дотримуватися тимчасової організації руху, інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
4: Megkezdődött az influenza és az akut légúti vírusfertőzések újabb szezonja Ukrajnában. A WHO előrejelzése szerint ebben a szezonban három fő influenza vírus típus terjedésére lehet számítani. A H1N1, a H3N2 és a B típusú influenza vírusra. Kárpátalján a megbetegedések számának tetőzését hagyományosan január és március között várják. Erről Viktória Timcsik, a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ munkatársa beszélt az intézmény hivatalos oldalán közzétett tájékoztatójában.
6: В Україні розпочався новий сезон захворюваності на грип та...
4: Mint mondta, Ukrajnában megkezdődött az influenza és más légúti vírusfertőzések újabb szezonja. Kárpátalján az influenza és az akut légúti vírusfertőzések folyamatos járványügyi megfigyelését a Kárpátaljai megyei betegségmegelőzési és járványügyi központ végzi. Az őszi-téli időszak beköszöntével hagyományosan a heveny légúti fertőzések számának fokozatos növekedésére számítunk. A régióban a megbetegedések csúcspontja általában január és március között van. Azt, hogy Kárpátalján mely vírusok lesznek túlsúlyban, és hogyan változik majd a helyzet, a járványügyi megfigyelésnek köszönhetően tudjuk nyomon követni. A legfontosabb pedig, hogy hetente tájékoztatást adunk majd arról, hányan betegedtek meg, hogyan alakul a megbetegedések szerkezete, illetve milyen változás történt az előző héthez képest.
5: В Україні розпочався новий сезон захворюваності на грип та ГРВІ. За прогнозом Всесвітньої організації охорони здоров'я, цього сезону очікується циркуляція трьох основних вірусів грипу – AH1N1, AH3N2 та грипу типу Б. Пік захворюваності на Закарпатті традиційно очікується у січні-березні. Про це розповіла Вікторія Тимчик, керівник Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, у відео, опублікованому на офіційній сторінці установи. Далі ви чуєте її слова.
6: В Україні розпочався новий сезон захворюваності на грип та інші респіраторні вірусні інфекції. У Закарпатті рутинний епіднагляд за грипом та ГРВІ здійснює державна установа Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Традиційно з настанням осінньо-зимового періоду ми очікуємо поступове зростання показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Зазвичай пік захворюваності у регіоні припадає на січень-березень. Які віруси переважатимуть у Закарпатті і як буде змінюватися ситуація, ми будемо бачити завдяки епідеміологічному нагляду. І найважливіше, щотижня ми будемо інформувати про те, скільки осіб захворіло, яка структура захворюваності, яка динаміка по відношенню до минулого тижня.
4: A Nagyberegi Református Líceum 7. B-osztályának diákjai tettek látogatást tegnap a Pulzus Rádió szerkesztőségében. A tanulók egy a reformáció ünnepéhez kapcsolódó iskolai előadásra készülnek, ezért úgy döntöttek, hogy a fellépés előtt közelebbről is megismerkednek a Kárpátaljai Református Egyház működésével és intézményeivel. Beregszászi programjuk során többek között ellátogattak a püspöki hivatalba, az egyház levéltárába és a múzeumába, valamint a diakóniai osztályra is. A nap végén rádiónk stúdiójába is benéztek, ahol a rádió kulisszatitkaiba is betekintést nyerhettek. A következőkben Túri László történelemtanárt, diakónust hallhatják.
7: Nagyberegi Református Liceumból érkeztünk a 7. B-osztállyal. Igazából onnan jött az ötlet, hogy a hónap végén szeretnénk a 7. osztályosokkal a reformáció ünnepére egy előadást tartani, egy szerepet bemutatni az iskola diákjainak és tanárainak, és úgy gondoltuk, hogy ezt megelőzően egy picit megpróbáljuk közelebb hozni a református egyházunkat. Úgyhogy az első állomásunként ellátogattunk a püspöki hivatalba. Ott püspöki hivatal munkatársa bemutatta nekünk azt, hogy hogyan működik a református egyház. Ezt követően a református egyház levéltárába és múzeumába látogattunk el, majd pedig tovább mentünk a Kárpátaljai Református Egyház diakónia osztályára, ahol annak vezetője Nagy Béla fogadott bennünket, és mutatta be az ingyenkonyhától a pékségen át valóban az egész diakóniai osztálynak a működését, majd pedig itt a városra tettünk egy rövid sétát, felmentünk a katolikus templomnak a kilátójába, hogy ott nagyjából Beregszász városának különböző helyeit megnézzük, és végül megérkeztünk ide a Pulzus rádióba, ahol nagyon jó volt hallani azokat a kulisszatitkokat, amelyeket itt a rádió valóban nap mint nap meg kell, hogy harcoljon, és nagyon keményen meg kell, hogy dolgozzon érte, hogy mi az éteren keresztül hallhassuk az információkat, a szórakoztató adásokat, és minden olyan dolgot, ami valóban egy rádió életéhez hozzátartozik. Úgyhogy én szerintem feltöltődve fogunk haza érkezni, és nagyon remélem, hogy a diákoknak is ez egy nagy élmény marad.
5: Учні 7-го Б-класу Великобереського реформатського ліцею вчора завітали до редакції «Радіо Пульс». Школярі готуються до шкільної вистави, присвяченої святу реформації, тому вирішили перед виступом ближче ознайомитися з діяльністю та установами Закарпатської реформатської церкви. Під час перебування у Берегові вони відвідали єпископське управління, архіви, музеї церкви, а також відділ діаконії. Наприкінці дня завітали до студії «Радіо Пульс», де змогли дізнатися більше про особливості роботи радіо. Далі ви чуєте слова вчителя історії. Діякона Ласло Турі.
7: Нагберегі református ліцеумбол.
5: Ми приїхали з Великобереського реформатського ліцею разом із 7-м Б-класом. Ідея виникла через те, що наприкінці місяця ми хочемо разом із семикласниками провести виставу до свята реформації, представити сценку для учнів та вчителів школи. І ми подумали, що перед цим варто трохи ближче познайомитися із нашою реформатською церквою. Тож першою нашою зупинкою було єпископське управління. Там працівник єпископського управління розповів нам, як функціонує реформатська церква. Після цього ми відвідали архіви музею реформатської церкви. Потім вирушили до відділу діаконії Закарпатської реформатської церкви, де нас зустрів його керівник Нодь Бейла. Він ознайомив нас із роботою всього відділу діаконії, від безкоштовної їдальні до пекарні. Потім ми трохи прогулялися містом, піднялися на оглядовий майданчик католицького храму, щоб побачити різні частини міста Берегова, а зрештою прийшли сюди на радіо «Пульс». Тут було дуже цікаво почути про ті закулісні моменти, з якими радіо справді щодня стикається, і про те, скільки потрібно працювати, щоб через ефір ми могли отримати інформацію, почути програми та все те, що насправді є частиною життя радіо. Тож, думаю, додому ми повернемося сповнені вражень і дуже сподіваюся, що для учнів цей день також залишиться яскравим досвідом, зазначив Турі Ласло.
4: Kárpátalján az elmúlt 24 órában 17 tűzesetből 15 kültéren keletkezett. A DSNS kárpátaljai kirendeltségének egységei összesen 15 alkalommal vonultak ki ilyen jellegű tüzekhez. A legtöbb tűzesetet 6-ot az Ungvári járásban jegyezték fel. A Munkácsi és a Huszti járásban egyaránt 4-4, míg a Beregszászi járásban 1-eset történt. A lángok több mint 8 hektárnyi területre terjedtek ki. Az éveleje óta megyénkben az ökoszisztémákban keletkezett tüzek már több mint 1200 hektárnyi területet károsítottak. A katasztrófa védelem szerint az ilyen tüzek leggyakoribb oka az emberi tevékenység. A tűzzel való gondatlan bánásmód, a felügyelet nélkül hagyott tábortűz, illetve a száraz növényzet szándékos felégetése.
5: На Закарпатті за добу 15 із 17 пожеж сталися в екосистемах. В області за добу, що минула, підрозділи ДСНС 15 разів виїжджали на пожежі в природних екосистемах. Найбільше загорянь зафіксували на Ужгородщині – 6. На Мукачівщині та Хущині виникло по 4 пожежі, ще одна на Берегівщині. Вогонь поширився на площу понад 8 гектарів. Загалом від початку року пожежами в екосистемах області вже пошкоджено понад 1200 гектарів території. У ДСНС зазначають, що найчастіше причиною таких займ мань стає людська недбалість, необережне поводження з вогнем, залишене багаття або навмисне випалювання сухої рослинності. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
4: Megújult az Ukrán Könyvtár Budapesten, amely ezentúl Ivan Frankó költő nevét viseli. A könyvtár egyebek mellett új könyvekkel és korszerűsített állománnyal várja az érdeklődőket. A megújulás célja, hogy az Ukrán Könyvtár új találkozási pontja legyen a budapesti ukrán közösségnek. Az első kulturális rendezvényt a napokban egy kávé Ivan Frankóval címmel szervezték meg. Az intézmény fejlesztését Grexa Liliana, az országgyűlés ukrán nemzetiségi szószólója is segítette. A TV21 Ungvár stábjának ő nyilatkozott.
8: Az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat könyvtárának a megújulását ünnepeljük meg tulajdonképpen. Egy olyan eseménnyel, amelynek Csáva Katalin elnökhelyettes asszony javasolt azt a nevet, hogy Káva Frankóval, Ivan Frankóval. Ez egy olyan klub délután, mondjuk úgy, ahol tulajdonképpen a résztvevők megismerkedhetnek egyrészt a könyvekkel, megismerkedhetnek egymással, és egy olyan kulturális eseményt szerveztünk, ami maradandó emléket nyújt a résztvevőknek ahhoz, hogy később is visszatérjenek, hiszen ez az első ilyen eseményünk a megújulás óta, de nem az utolsó. Köszönöm szépen az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy pozitívan fogadták a javaslatomat, hogy újítsuk meg ezt a könyvtárat, és nagyon köszönjük az Ukrajnából érkező könyv ajándékokat is, amiket kaptunk Julia Hrisina képviselőasszonytól, a Kárpátaljai megyei adminisztrációtól, a Kárpátaljai megyei tanácstól, és ráadásul még Olena Zelenszka által kezdeményezett könyvespolc is van nálunk. Tehát azt gondolom, hogy nagyon széles a lehetőség arra, hogy az érdeklődők itt olyan könyvet találjanak, ami nekik tetszik.
4: Ukrajnában ma van a könyvtárak napja. Ennek célja felhívni a figyelmet a könyvtárak értékére, a könyvek fontosságára és a könyvtárosok mindennapi munkájára.
5: Українську бібліотеку в Угорщині було оновлено і відтепер вона носить ім'я поета Івана Франка. Бібліотека, зокрема, поповнилася новими книгами та оновленим книжковим фондом. Мета оновлення – зробити українську бібліотеку новим місцем зустрічей для української громади Будапешта. Перший культурний захід під назвою «Кава з Іваном Франком» провели цими днями. У розвитку закладу також допомогла Ліліана Грекса, речниця української національної меншини в угорському парламенті. Більше про бібліотеку вона розповіла в інтерв'ю TV21 Унгвар. Далі ви чуєте її слова.
8: З Országos Ukrán Nemzetiségi.
5: Ми, власне, відзначаємо оновлення бібліотеки Державного самоврядування українців Угорщини. Цей захід, назву якому запропонував

0: Vásároslamény. Beregszász testvérvárosa turista szemmel.
1: Vásároslaménytól nem messze, mindössze egy kellemes kirándulásnyi távolságra találjuk Nyírbátort, ahol egy különleges kulturális időutazás várja a látogatókat. A város egyik kiemelkedő nevezetessége a Bátori István Múzeum, amely a híres bátori család örökségét és a település gazdag történelmét mutatja be. A múzeum egy történelmi hangulatú épületben kapott helyet, és már önmagában is egyfajta időkapu. Falai között a középkor, a reneszánsz és a későbbi korok emlékei is megelevenednek. A Bátori család egy meghatározó szerepet töltött be a térség és az ország történetében, birtokközpontjuk pedig Nyírbátor fejlődésének motorja volt. A kiállítások segítségével a látogatók megismerhetik, hogyan vált a település mezővárossá, milyen volt az élet a középkori birtokokon, és milyen kulturális örökséget hagytak ránk a bátoriak. A múzeum nem csupán tárgyakat mutat be, hanem történeteket mesél, egy letűnt kor mindennapjait, értékeit és emlékeit idézi fel. Nyírbátor ráadásul nem csak a múzeum miatt érdemes a figyelemre, a város híres gótikus templomai is a magyar építészet történet kiemelkedő emlékei közé tartoznak, így a környék egy igazán tartalmas kulturális kirándulást kínál. Ha tehát Vásárosnemény környékén keresünk egy rövid, de élményekben gazdag úti célt, Nyírbátor és a Bátori István Múzeum kiváló választás lehet, ahol a történelem nem a vitrinek mögött, hanem szinte kézzelfogható közelségben van jelen.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: meg.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: FM.
1: Klasszne radio v dorohu.
3: Liberté. Égalité.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сив'яносто два і один ФМ. Класне радіо. Вдорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: a terítmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

Sziza 2012-ben kezdte pályafutását, de az igazi áttörést a 2017-es Control album hozta el számára. Ez a lemez tele van önreflexióval, érzelmi sebezhetőséggel és modern R&B-be ágyazott alternatív hangzással. Gondolkodtató szövege és egyedi dallama miatt rengetegen azonnal azonosulni tudtak vele. A következő dal pontosan ezt a hangulatot tükrözi.

0: Hello, Pulzus FM Radio.
1: SZIZA zenében érezhetjük a korábbi nagy R&B és neo-soul előadók hatásait. Gyakran említ inspirációi között Lauren Hill, Erykah Badu és Frank Ocean-t. Egyedi énekstílusa és őszinte dalszövegei a mai generáció egyik legfontosabb

Szíve az évek során több díjat is bezsebelt, beleértve Grammy díjakat és platina minősítéseket. SOS című albuma 2022-ben óriási sikert aratott, és tovább erősítette helyét az R&B élvonalában.

zenéje sokszor szól önismeretéről, kapcsolati dilemmákról és az élet hullámvölgyeiről. Dalai megérintik a hallgatókat, mert nyíltan beszél az érzelmekről, a bizonytalanságról és az önszeretetről. Ezt az őszinteséget hallhatjuk az egyik legnagyobb slágerébe is. Good Days.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: A hajómanó. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hajómanó. Egy óriási óceánjáró hajón élt, amely árut szállított egyik kikötőből a másikba. Óriási volt az óriási hajón minden. Óriási a kémény, óriási a kormánylapát, óriási a zászló, óriási a fedélzet, óriási a vasmacska, óriásiak a láncok, óriásiak a húzalok, és óriási a hajtókar. Bámult is minden hajó, mikor befutottak a kikötőbe. Laposan nézett a bálna vadászhajó. Féltékenyen lesett a sétahajó. Elismerőn ámult a vitorláshajó. Ilyetten pislogott az utas szállító hajó. Kacéran kacsingatott a kisasszony hajó. Komolyan figyelt a tenger felett járó. Rövidlátón hunyorgott a tenger alatt járó.
1: Óriási! Az én hajóm a legóriásibb!
0: Újjongott a hajómanó.
1: 1000 hordó gépolaj!
0: Peckesen kiállt a hajóhídra, s onnan nézte, hogy a rakodó munkások 1000 hordó gépolajat gurítanak le az óriási hajóról. A hordók helyébe 2000 láda banánt rakottak. Aztán felszedték a horgonyt, és tovább hajóztak új vizek felé.

0: Óriásit csattant a szélbe.
1: Óriási! Óriási!
0: Lelkendezett a hajómanó.
1: Ezen a hajón mindenki tudja a dolgát!
0: Ebben a pillanatban halk sóhajtás hallatszott. Mintha valaki finoman ásított volna egyet.
1: Ki ásítozik itt?
2: Bocsánat, én vagyok a csöpnyi csavar.
1: Csöpnyi csavar? Itt, ahol mindenki óriási?
2: Én csöpnyi vagyok, és fölösleges.
1: Jegyezd meg, hogy ezen a hajón senki sem fölösleges. Itt mindenki hasznos, mindenki fontos, mindenki dolgozik. Hol vagy hát?
2: Az orrod előtt, a hajtókar könyökében.
1: Ó, valóban csöpnyi vagy, de akkor se fölösleges. Ha ide csavartak, akkor óriási szükség van rád. Ne ásítozz!
2: De ásítozom, mert unatkozom. Itt senki sem törődik velem.
1: És én? Én senki vagyok? Siránkozás helyett inkább végezd a dolgodat.
2: Megmondanád, hogy mi az én dolgom?
1: Azt nem tudom, de az biztos, hogy óriási.
2: Óriási dolguk a többieknek van. A kémény füstöl, a kormánylapát kormányoz, a zászló lobog, a gépek zakatolnak, a láncok csörögnek, a húzalok feszülnek. De én nem csinálok semmit, csak kuporgok itt. Elegem van az óriási hajtókarból.
1: Nyugalom, csöpnyi csavar, óriási nyugalom. Holnap újból meglátogatlak, te csak végezd a dolgodat.
0: Másnap szörnyű vihar tört ki a tengeren. Rázkódott az óriási hajó, rázkódott a kémény.
3: Így most önnek lában vagyok. Én egy fontos, nagyon fontos kémény vagyok.
0: Rázkódott a kormánylapát!
3: Semmit félve én nem hagyok. Én egy fontos, nagyon fontos lapát vagyok.
0: Rázkódott a zászló!
3: Sejem feszül, fénylik, ragyog. Én egy fontos, nagyon fontos zászló vagyok.
0: Egyszer csak nyek. Megállt a hajó. A vihar is elült. Csend lett.
1: Mi történt?
0: Rohant elő a hajómanó.
1: 2000 láda zöld banán, mi a baj? Miért nem füstöl a kémény? Miért nem kormányoz a kormánylapát? Miért nem lobog az ászló? Miért nem zakatolnak a gépek? Miért nem csörögnek a láncok? Miért nem feszülnek a húzalok? Óriási! Minden a helyén, mindenki munkára kész, miért nem megyünk mégsem? Miért áll a hajó?
0: És akkor megpillantotta a hajtókar könyökén a lyukat. A csöpnyi csavar kirázódott a helyéről, s most ott hevert a hajópadlón.
1: Csöpnyi csavar, csak nem alszol?
2: Nem, csak teljesen kicsavarodtam.
1: Miattad nem megy a hajó?
2: Miatt?
1: Miattad? Most nagyon figyelj!
0: Azzal a hajómanó fölcsippentette, és helyre csavarta a csöpnyi csavart. Nyomban működni kezdett a hajtókar. Megfeszültek a húzalok, csörögtek a láncok, munkába lendültek a gépek, lobogott a zászló, kormányzott a kormánylapát, és füstölt a kémény, mintha abba se hagyta volna.
2: Óriási, miattam megy a hajó!
0: A csöpnyi csavar azóta is ott szolgál a hajtókar könyökében. Továbbra sem törődik vele más, csak a hajó. csöpnyi csavar mégis olyan erősen kapaszkodik, mintha óriási lenne.

Volt egyszer egy király, s ennek egy leánya. Olyan szép volt a király kisasszony, hogy sehol sem volt mása, de olyan gőgös is, olyan elbizakodott, hogy minden kérőjében talált valami kivetnivalót. Egymás után kosarazta ki kérőit, de nem érte be ennyivel, még ki is gúnyolta őket. A király egyszer nagy ünnepséget rendezett, birodalmából, meg messzi országokból meghívott minden ifjút, aki leányának kezére pályázott. Rend és rang szerint vonultak fel az ifjak, előbb a királyfiak, hercegek, grófok, bárók, aztán a nemes emberek. Ellépdelt a király kisasszonya kérők sora előtt, szemügyre vette őket, de egyikünk mellett sem ment el gúnyos szó nélkül. Ezt kövérnek találta. Boros hordóhoz nem megyek, mondta. Az túlságosan magasnak. Égi meszelő se lesz a párom, kiáltotta. A harmadik alacsony volt hozzá, hiszen ez elfér a zsebemben. A negyediknek a sápadt arca nem tetszett. Olyan fehér, mint a halott. Az ötödik meg túlságosan piros volt. Kakastarék képű. A hatodikat görbének találta. Egyenesre kellene kalapálni, gúnyolódott. Senki sem tetszett neki. Legelől a sorban egy derék királyfi állott, akinek egy kissé görbe és hegyes volt az álla. Őt kacagta ki a legcsúfosabban a király kisasszony. Nézzétek csak, kiáltotta nevetve, hiszen ennek olyan az álla, mint a rigócsőre. El is nevezte nyomban a királyfit rigócsőr királyfinak. Az öreg király, látva, hogy a leánya hogyan gúnyolja ki a sok derék ifjút és kosarasz ki mindenkit, haragra lobbant, s ráparancsolt a lányára, hogy a legelső koldushoz, aki arra vetődik, feleségül kell mennie. Néhány nap múlva egy énekes koldus állt meg az ablak alatt, alamizsnát kért. A király, amikor meghallotta énekét, leküldte a szolgáit. Vezessétek elém azt a koldust! Belépett a koldus piszkos, rongyos gúnyájában, énekelt a királynak meg a leányának, s amikor énekét befejezte, szerény adomány értesedezett. A király azt mondta neki, olyan szépen énekeltél, hogy jutalmul, feleségül adom hozzád a leányomat. Megijedt a király kisasszony, de a király kérlelhetetlen volt. Megfogadtam, mondta, hogy feleségül adlak a legelső koldushoz, aki a palotámba vetődik, és állom szavamat. Hiába való volt minden rimánkodása. Papot hívtak, az nyomban összeadta a király kisasszonyt, meg az énekes koldust. Az esküvő után azt mondta a király, nem illő, hogy egy koldus felesége királyi palotában lakjék, eredj az urat hajlékába. Kézen fogta a koldus a feleségét, úgy vezette ki a palotából. Bizony, gyalog járt most a király kisasszony. Útjukban egy nagy erdőhöz értek, megszólalt a király kisasszony. De szép erdő, ugyan kié? Ez a rigócsőr királyfié. Felesége lettél volna, ez az erdő tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Tovább mentek. Nem sokára egy nagy réd szélére értek. Megszólalt a király kisasszony a koldús felesége. De szép rét ez, vajon kié? Hát rigócsőr királyfié, ki nem kosaraztad volna, ez a rét is tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Folytatták útjukat, nagy városba értek. Megszólalt itt megint a király kisasszony. De szép város, ugyan kié? Hát rigócsőr királyfié, felesége lettél volna, ez a város tiéd volna. Szánom, bánom, miért is nem lett rigócsőr a párom? Nincs ez rendjén, mondta végül a koldus, hogy te folyton más férj után áhítozol. Velem talán be se éred? Tovább mentek, végre egy egészen kis ház elé értek. Megszólalt a király kisasszony a koldus felesége. Kidőlt, bedőlt, ütött, kopott. Hát itt vajon ki lakhatott? Ez bizony az én házam, és mostantól fogva a tiéd is, felelte a koldus. Ebben lakunk ezen túl. Nagyot kellett hajolnia a király kisasszonynak, hogy az ajtón beférjen. Hát a szolgák hol vannak? Kérdezte.
Szolgák? Nevetett a koldus. Itt bizony magadnak kell elvégezned mindent. Rak tüzet szaporán, forralj vizet, főz nekem vacsorát, mert éhes vagyok. Nem értett a királylány sem a tűzrakáshoz, sem a főzéshez, hogy is értett volna. A koldusnak magának kellett munkához látnia. Elköltötték az inséges vacsorát, aztán nyugovóra tértek. Másnap a koldus már kora hajnalban felkeltette a feleségét, s ráparancsolt, hogy végezzen el minden munkát a ház körül. Így éltek szűkösen néhány napig, amíg csak ki nem fogytak mindenükből. Akkor azt mondta az ura. Nem megy ez így tovább, kedves feleségem. Kosarat fogsz fonni ezentúl, mert levegőből nem élünk meg. Kiment az erdőre, fűzfa veszőt vágott, és hazavitte az asszonynak. Az kénytelen, kelletlen munkához látott, hanem a hegyes veszők, alig hogy hozzájuk nyúlt, felsebezték kényes kezét. Na, látom, ezzel nem sokra mégy, mondta a koldus. Fonj inkább, talán ahhoz jobban értesz. Leült a király kisasszony a rokka mellé, de a durva fonal elvágta gyenge ujjait, nyomban kisergett a vére. No lám, mondta a férje, nem értesz te semmiféle munkához. Rosszul jártam veled. Mást kell megpróbálnom. Csupor!

zárát, de a portékát otthagyták. Amikor a piacon szerzett pénz elfogyott, a koldús megint átadott az asszonynak egy halom edényt, s kiküldte a piacra. Ott üldögélt a király kisasszony a piac tér sarkán, kínálgatta a portékáját. Egyszer csak ott termett egy pityókos huszár, lovával az edények közé tipratott, s 1000 darabra törte, zúzta a sok cserépedényt. Sírva fakadt a király kisasszony, azt sem tudta, mihez fogjon ilyettében. Ó, Istenem, mi lesz velem, sopánkodott, mit szól az uram, ha megtudja? Hazaszaladt, és elpanaszolta, hogy járt. Törékeny holmit nem is a piac szélén kell kirakni, korholta a férje. Látom, nem vagy való semmiféle tisztességes munkára. Na de ne sírj! Jártam a királyi palotában, s megkérdeztem, nincs-e szükségük konyhalányra. Azt ígérték, felfogadnak. Ételt kapsz ott, az lesz a fizetséged. Beállott hát a király kisasszony a király szakácsa mellé. Reggeltől estig dolgozott, nem volt megállása. Két zsebébe két kis csukrot tett, abban vitte haza a konyháról az ételmaradékot. Így tengették életüket. Egy napon hírül vették, hogy a király legidősebbik fia alakodalmát tartja. Fellopakodott a szegény király kisasszony a palotába, a nagy terem ajtaja mögött húzódott meg, onnan nézte a fényes sokadalmat. Minden gyertyát meggyújtottak, egymás után léptek be a királyi vendégek. Szépek voltak, ragyogóak. Elszorult a király kisasszony szíve a sok pompa fényesség láttán, szánta-bánta már elbizakodottságát, kevésségét, amely erre a sanyarú sorsa juttatta. A szolgák néha odavetettek neki egyet-mást az incsiklandozó falatokból, azokat két kis csuprába rakosgatta, hogy hazavigye. Egyszer csak belépett a terembe a királyfi. Sejem, bársony volt a ruhája, aranylánc csillogott a mellén. Nyomban észrevette a szépséges teremtést az ajtósarokban, megragadta a kezét, hogy táncba vigye, de a király kisasszony ilyetten húzódozott. Akkor látta csak, hogy a királyfi nem más, mint Rigócsőr királyfi, aki csúfosan kikosarazott. De hiába szabódott, a királyfi bevitte a terembe. Abban a pillanatban kiesett zsebéből a két edényke, kiömlött a leves, széthullott az ételmaradék. Hangos hahotára fakadtak a vendégek, gúnyolták a szegény királyleányt, az pedig szeretett volna a föld alá süllyedni szégyenletében. Kiszökött az ajtón, le akart szaladni, de a lépcsőn valaki utolérte, és visszavitte a terembe. A király kisasszony felnézett. Rigócsőr királyfi állt előtte megint. Megszólalt a királyfi kedvesen, meleg hangon. Ne félj tőlem! Én voltam az urad, a koldus, akivel együtt laktál a viskóban. A huszár is én voltam, aki az edényeidet összetörte. Meg akartalak leckésztetni. Megbűnhődtél kevésségedért, azért, mert kigúnyoltál engem. Keserves sírásra fakadt a király kisasszony, azt mondta, nagyon megbántottalak, nem érdemlem, hogy a feleséged legyek. Ne sírj, vigasztalta a királyfi. Vége a nyomorúságnak! Üljük meg most igazi lakodalmunkat! A komornák pompás ruhákba öltöztették a király kisasszonyt. Megérkezett a palotába a leányapja is, egész udvarával, és sok szerencsét, boldogságot kívántak az ifjú párnak. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak. Magam is szívesen lettem volna vendég veletek együtt, Rigócsőr királyfi lakodalmán.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: és a jövődet tervezd.
1: Hogy eszmélve
0: álmodva kezdted,
1: oda vissza kell térni.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2. Jodin FM.